0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellett, józanék szanak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a világ második legjobb DJ-je bebetonozta magát Martin Garrix. A tavalyi második helyezés után idén is behúzta az ezüstérmet. Kijött a héten a DJ meg Top 100 lista, ugye ez minden évben a világ legjobb DJ-it gyűjti össze. És ki lett az első? Hát a David Guetta. DJ Otti nem indult, valószínűleg azért jött ki így a mezőny. David Guetta az első, Martin Garrix a második, Anima a harmadik, egyébként ott volt már a top 10-ben tavaly, Alok is itt van a top 10-ben, a negyedik lett, Dimitri Vegas is Like Mike, végre egy női név, Charlotte de Witte, Armin van Buuren a hetedik, Timmy Trumpet 8, Fisher a 9. és Vintage Culture a 10. lett, nyomában Calvin Harris a 11. helyen. Akit érdekel a teljes százas mezőny, DJ meg top 100, így kell rá googlizni. Szóval hozom már is Martin Garrixet.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, a Top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is voksoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez, hát ezt most nagyon szeretjük tőle, Live It All, Lost Frequencies-től.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Geniális zenék mennek, fantasztikusak a műsorvezetők. Lesz vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek, a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy

legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Árulkodó jelek megvan, hogy hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit házi orvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantoma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a házi orvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turné már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-al is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, tehát azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett Magyar Depressziós Beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, házi orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az irány a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen háziorvosi rendelőben tud használni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A Tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: változatosan.
1: Ez a Rádió 1.
2: Vámonos! Ah, sí! Me gusta!

So even if you

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sten Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, facetime-ol a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Sten Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, mert Calvin Harris az imént, és olyan sokat emlegetjük most a DJ meg Top 100 listát, ami ugye kijött a héten. Calvin Harris ezen a 11. lett, 5 helyezést javított. De egyébként még mindig ő a világ legjobban kereső DJ-je, úgyhogy szerintem hát nem szomorkodik. Vagy ha mégis pénzkötegekkel törölgeti a könnyeit.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Közmeghallgatást tartanak jövő héten Bogádon. Napközben többfelé számíthatunk kisebb-nagyobb esőre. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Október 14-én tartja közmeghallgatását a Bogádi Képviselőtestület, ahová várják a település lakosságát, illetve a helyi szervezetek képviselőit. Az eseményen a bogádi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel a megjelentek, és a javaslataikat is várják. A kérdésekre a testületnek, illetve az érintetteknek 15 napon belül kell választ adnia. Az esemény szerda délután 6 órakor kezdődik a helyi művelődési házban. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programba. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 30 év alatti pályakezdő diplomás fiatalok jelentkezését várják, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával, és szívesen szereznének szakmai tapasztalatot a hazai közigazgatásban. Az ösztöndíjasok jövő februártól 7 hónapon át dolgoznak majd egy általuk választott minisztériumban, majd 3 hónapos külföldi szolgálat következik, egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. A jelentkezési határidő október 31-e. A részletekről a kormányhivatalok oldalán lehet tájékozódni. Ezen a hétvégén folytatódnak a labdarúgó MB3 küzdelmei. A délnyugati csoportban szereplő PTE Peac ezúttal hazai közönség előtt játszik. A vendég a Ferencváros 2-es számú csapata lesz. A meccs ma délután 1 órakor kezdődik. A PMFC idegenben a Siófok ellen lép pályára ebben a fordulóban. Ezt a találkozót vasárnap rendezik, szintén délután 1 órától.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontépítési munkákat végeznek a Hírdi bekötő úton. Egészen az év végéig a helyszínen útszűkületre kell számítani. A 66-os főúton Magyarszéktől északra burkolatjavítási munkák zajlanak. Oroszló irányában napközben lezárják a külső sávot. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komló-Magyarszék összekötő úton. Itt útszűkület van érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma dél-délnyugat irányából tovább növekszik, vastagodik a felhőzet. Délfelől egyre több felé várható a nap folyamán eső, zápor. A szél azonban általában mérsékelt maradt térségünkben. A hőmérséklet a délutáni órákban is 20 fok alatt marad.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Árulkodó jelek megvan, hogy hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit házi orvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a 3 feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantoma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a házi orvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rappel srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küld már el a hangod. Na ez a dal Michael Moore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refrén jutott mindezt a Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is. 17:30 előtt járunk egy kicsivel, és mivel szombat van, hát bízom benne, hogy ha ilyen korai órán találkozunk Rádió egyesek, az csak azért van, mert kidobott minket az ágy, nem kell még dolgozni menni. Jó zenék a folytatásban is, Loi és a Golden Summer egészen biztosan érkezik majd a tudás percek után. Erre gondoltam.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett Magyar Depressziós Beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
3: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni, vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy úgynevezett gépi tanuló eljárással, így ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az irány a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben tud használni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Most a német énekesnő Lói és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puentezzel közösen készített el Golden Summer Lóitól a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy Rádió 1-es kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22, 2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pár napig még igényelhető az iskolakezdési támogatás Siklóson. Elmarad a mára meghirdetett apa-fia zarándoklat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Október 15-éig lehet benyújtani a kérelmeket a siklósi tanévkezdési támogatásra. A jogosultak tanulónként 10.000 forintot kaphatnak. A támogatást azok a szülők kérhetik, akiknek gyermeke bölcsődébe, köznevelési vagy felsőoktatási intézménybe jár, nincs még 25 éves, és az igényléskor legalább 6 hónapja siklósi lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. Fontos az is, hogy a családban az egyfőre jutó havi jövedelem ne legyen több mint 142.500 forint. A kérelmeket október 15-éig lehet beadni a siklósi polgármesteri hivatal portáján. 350 éve 1676-ban született II. Rákóczi Ferenc. Az évforduló alkalmából mozgó kiállítás járja az országot, melynek segítségével az érdeklődők megismerhetik a Rákóczi szabadságharc vezetőjének életét. A tárlat október 20-án Kozármistenybe érkezik, ahol a látogatók az alkotmánytéren reggel 9 és délután 4 óra között tekinthetik meg a kiállítást. Elmarad a hétvégi apa-fia zarándoklat. A pécsi egyházmegye eredetileg mára hirdette meg a Pécsről Mária Gyüdre tartó gyalogos zarándoklatot, ahová apákat és fiaikat várták közös lelki feltöltődésre. Az egyházmegye a honlapján azt közölte, a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem tartják meg a zarándoklatot, és a programot későbbi időpontban sem pótolják be. Az egyházmegye az érdeklődők megértését kéri. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A járműveket a Budapest felé vezető oldalra terelik. Dolgoznak Véménnél is a főváros felé vezető oldalon. Egy szakaszon csak a belső sáv járható. Aszfaltoznak a 6-os számú főúton Pécsvárad és Mecseknádast között. A munkaterületnél sávlezárásra kell számítani.
2: Az időjárás jelentés támogatja a pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
1: A Hungaromet előrejelzései szerint ma dél-délnyugat irányából tovább növekszik, vastagodik a felhőzet. Délfelől egyre több felé várható a nap folyamán eső, zápor. A szél azonban általában mérsékelt maradt térségünkben. A hőmérséklet a délutáni órákban is 20 fok alatt marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és top 500 voksok is folyamatosan érkeznek, miközben indítom Taylor Swift dalát, jön a jó kis Opelite, olvasom Timi SMS-ét. Szia Márti, Taylor

Timi, hogyha választanom kell nekem is egy abszolút kedvenc Taylor Swift dalt, akkor az Anti-Hero. Az volt a fordulópont, amikor én megszerettem ezt az énekesnőt, és hogyha a The Life of a Showgirl albumról is választhatnék kedvencet, az ez lenne. Opel Light, Taylor Swift-et hozom már is. Aha.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte a semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Imádom a zenéket, azt, hogy ilyen pörgős és energikus az egész rádió. Imádom a DJ-ket, úgyhogy semmi más nem szoktunk hallgatni, csak a Rádió Egyet. És ez a fiatalos pörgés és lendület szerintem az, ami olyan egyedi feelinget ad az egész rádiónak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél hét előtt járunk egy kicsivel, gyors hírek, aztán folytatódnak a legmenőbb Rádió Egyes zenék ezzel az igazi mai slágerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szentlőrincen is keresik már a mindenki karácsonyfáit. Folytatódik ma is a jobbára felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szentlőrincen is keresik a város leendő karácsonyfáit. Az önkormányzat a tervek szerint a város több pontján is állítana mindenki karácsonyfáját. Tartsa pusztán az MBH bank környékén, a Városháza kastélyparkban és a buszforduló zöld területén is. Lakossági felajánlásokat várnak azoktól, akiknek van a birtokukban ilyen fenyő, és azok kivágása, elszállítása biztonságosan megoldható. A felajánlásokat október 26-áig várják. Az önkormányzat munkatársai pedig október utolsó napjaiban személyesen is megtekintik a felajánlott fákat, hogy kiválasszák a leendő karácsonyfákat. További információ a szentlőrinci önkormányzattól kérhető e-mailben vagy telefonon. Radnóti Miklósra emlékeznek jövő héten Mohácson. A költő 1944-ben, október 13-a és 24-e között tartózkodott a városban, amikor az erőltetett menet tagjaként Szerbiából Mohácson át hajszolták a halálba. Mohácson pár évvel ezelőtt a Szent János utcában, a volt Temaforg épületénél emléktáblát avattak Radnóti Miklós tiszteletére. Idén, október 13-án, kedden délután 5 órakor tartanak megemlékezést és koszorúzást az emléktáblánál, ahová a lakosságot is várják. Október 7-én Algyűn rendezték az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idei kispályás labdarúgó tornáját. A csapatok 4 pályán küzdöttek egymással a továbbjutásért, a tét az országos bajnoki cím elnyerése volt. Ez végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatnak sikerült, ők állhattak fel a dobogó legfelső fokára. A második helyen a főváros, a harmadikon Baranya megye csapata végzett. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontépítési munkákat végeznek a Hírdi bekötő úton. Egészen az év végéig a helyszínen útszűkületre kell számítani. A 66-os főúton Magyarszéktől északra burkolatjavítási munkák zajlanak. Oroszló irányában napközben lezárják a külső sávot. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komló-Magyarszék összekötő úton. Itt útszűkület van érvényben. Ma dél-délnyugat irányából tovább növekszik, vastagodik a felhőzet. Délfelől egyre több felé várható a nap folyamán eső, zápor. A szél azonban általában mérsékelt maradt térségünkben. A hőmérséklet a délutáni órákban is 20 fok alatt marad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We were good.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és bár áttáncoltuk az éjszakát Dua Lipával, ő is nyert már Rádió 1 top 500-at, egyébként ő is várja a szavazatokat. Folytatjuk tovább a táncot, jön Lói és a Get Lucky. A hírek után mutatok egy kis ízelítőt belőle, aztán jön a teljes verzió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Az Aptab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Aptab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
10: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: The limit.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Idősek támogatásáról döntöttek Szentlőrincen. Gyorsan rendőrkézre került egy pécsi falfirkáló. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Időskorúak támogatásáról döntött a Szentlőrinci önkormányzat. A Város Humán Bizottságának tájékoztatása szerint a települési támogatásra a 80 évnél idősebbek lehetnek jogosultak, amennyiben családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem több mint 285 ezer forint. A lehetőségről a jogosultakat hamarosan levélben is tájékoztatja az önkormányzat. A kérelmeket november 10-éig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, a Szentlőrinci közös önkormányzati hivatalnál. Alig pár óra alatt rendőrkézre került az az elkövető, aki összefirkálta a pécsi börtönfalát. A pécsi rendőrkapitányságra szeptember 16-án érkezett jelentés az esetről. A rendőrség munkatársai kamerafelvételek alapján azonosították és elfogták a 39 éves gyanúsítottat, aki nem volt ismeretlen előttük. A férfi ellen korábban több eljárás is indult hasonló cselekmények miatt. A nyomozók rongálás miatt kihallgatták és őrizetbe vették a férfit, akinek a járásbíróság is elrendelte letartóztatását. 30 km per órás sebességkorlátozást vezetnek be Siklós keleti város részében. A Barta, Szegfű és Szársomjó utcák által határolt területen élők kezdeményezték a módosítást, mert az elmúlt években megnőtt az átmenő forgalom, és gyakorivá váltak a gyors hajtások is, ami különösen veszélyes a gyalogosokra, akik járda hiányában az úttest szélén közlekednek. Az önkormányzat hamarosan az új sebességhatárokat jelző táblákkal látja el az övezetet. A magyar közútjelzései szerint az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A járműveket a Budapest felé vezető oldalra terelik. Dolgoznak Véménnél is a főváros felé vezető oldalon. Egy szakaszon csak a belső sáv járható. Aszfaltoznak a 6-os számú főúton Pécsvárad és Mecseknádast között. A munkaterületnél sáblezárásra kell számítani.
3: Az időjárás jelentést támogatja a pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
2: A Hungaromet előrejelzései szerint ma dél-délnyugat irányából tovább növekszik, vastagodik a felhőzet. Délfelől egyre több felé várható a nap folyamán eső, zápor. A szél azonban általában mérsékelt maradt térségünkben. A hőmérséklet a délutáni órákban is 20 fok alatt marad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hozom a Stadium Expáros és Metzger Vikit, vagyis Bordizmai Rádió Show rezidenseket, jó barátokat és egy közös dalt, Let You Let Me Go-t. A szakmai és egyéb történéseiket a fiúknak olyan nemzetközi sztár DJ-k követik, mint például Oliver Heldens az Instagramon, úgyhogy oda kell rájuk figyelni. Hát nem véletlenül, hogy 2025-ben a DJ Szövetség az év producere díjjal jutalmazta a duót. Továbbra is lehet mind a hármójukkal találkozni a Bordizmai Rádió Show-ban. Ez a Let You Let Me Go. Go!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy különleges páros, Purple Disco Machine és Sophie and the Giants, vagyis a német sztár DJ producer és egy brit énekesnő. A nagy találkozásuk, illetve az első nagy sikerük az 2020-ra datálható. A pandémia kellős közepén kijöttek a Hypnotize dalukkal, ami írtózatosan nagyot ment, aztán 2022-ben jött az In the Dark, és úgy voltak vele, hogy folytatják ezt a sikerszériát 3 évvel ezelőtt ezzel a dallal. Jön a Paradise!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pár napig még igényelhető az iskolakezdési támogatás Siklóson. Elmarad a mára meghirdetett apa-fia zarándoklat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Október 15-éig lehet benyújtani a kérelmeket a siklósi tanévkezdési támogatásra. A jogosultak tanulónként 10.000 forintot kaphatnak. A támogatást azok a szülők kérhetik, akiknek gyermeke bölcsődébe, köznevelési vagy felsőoktatási intézménybe jár, nincs még 25 éves, és az igényléskor legalább 6 hónapja siklósi lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. Fontos az is, hogy a családban az egyfőre jutó havi jövedelem ne legyen több mint 142.500 forint. A kérelmeket október 15-éig lehet beadni a siklósi polgármesteri hivatal portáján. 8 új, modern, magasból mentőgépjárművet adtak át csütörtökön az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székhelyén. A 42 méteres Iveco járművekkel hatékonyabbá és biztonságosabbá válnak majd a beavatkozások, nem csak a tűzeseteknél, de a viharkároknál, épületkároknál is. A járművek beszerzése egy 3,5 milliárd forintos Európai Uniós támogatás részeként valósult meg. A magasból mentőgépjárművek közül az egyik a pécsi hivatásos tűzoltóparancsnokságon áll majd készenlétben. Elmarad a hétvégi apa-fia zarándoklat. A pécsi egyházmegye eredetileg mára hirdette meg a Pécsről Mária Gyüdre tartó gyalogos zarándoklatot, ahová apákat és fiaikat várták közös lelki feltöltődésre. Az egyházmegye a honlapján azt közölte, a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem tartják meg a zarándoklatot, és a programot későbbi időpontban sem pótolják be. Az egyházmegye az érdeklődők megértését kéri. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A járműveket a Budapest felé vezető oldalra terelik. Dolgoznak Véménnél is a főváros felé vezető oldalon. Egy szakaszon csak a belső sáv járható. Aszfaltoznak a 6-os számú főúton Pécsvárad és Mecseknádast között. A munkaterületnél sávlezárásra kell számítani.
2: Az időjárás jelentés támogatja a pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
1: Ma dél-délnyugat irányából tovább növekszik, vastagodik a felhőzet. Délfelől egyre több felé várható a nap folyamán eső, zápor. A szél azonban általában mérsékelt maradt térségünkben. A hőmérséklet a délutáni órákban is 20 fok alatt marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban, és a Save Me Tonight, és hogy még mi lesz itt a folytatásban nálunk, hát a csupa móka kacagás, mert például jönnek Balázsék extra pillanatai, Balázsék Weekend, 10 órától abszolút képbe lehetünk, hogy az épp aktuális Rádió 1-es kedvencünk hanyadik a top 50-es listán, Györke Attila indítja majd a slágerlistát, jövök én is vissza déltől, 5 órától Cookie Mix-el, 8-tól Disco Sheet, aztán World is My Radio Show.

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
4: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
3: Mondtam.
4: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
3: Fresh Buddy sosem pipázik.
4: Akkor veszünk mi is egyet?
3: Ugye, tehát még egyet?
4: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szentlőrincen is keresik már a mindenki karácsonyfáit. Folytatódik ma is a jobbára felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szentlőrincen is keresik a város leendő karácsonyfáit. Az önkormányzat a tervek szerint a város több pontján is állítana mindenki karácsonyfáját. Tartsa pusztán az MBH-ban környékén, a Városháza Kastélyparkban és a buszforduló zöld területén is. Lakossági felajánlásokat várnak azoktól, akiknek van a birtokukban ilyen fenyő, és azok kivágása, elszállítása biztonságosan megoldható. A felajánlásokat október 26-áig várják. Az önkormányzat munkatársai pedig október utolsó napjaiban személyesen is megtekintik a felajánlott fákat, hogy kiválasszák a leendő karácsonyfákat. További információ a szentlőrinci önkormányzattól kérhető e-mailben vagy telefonon. Radnóti Miklósra emlékeznek jövő héten Mohácson. A költő 1944-ben, október 13-a és 24-e között tartózkodott a városban, amikor az erőltetett menet tagjaként Szerbiából Mohácson át hajszolták a halálba. Mohácson pár évvel ezelőtt a Szent János utcában, a volt Temaforg épületénél emléktáblát avattak Radnóti Miklós tiszteletére. Idén, október 13-án, kedden délután 5 órakor tartanak megemlékezést és koszorúzást az emléktáblánál, ahová a lakosságot is várják. Október 7-én Algyűn rendezték az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idei kispályás labdarúgó tornáját. A csapatok 4 pályán küzdöttek egymással a továbbjutásért, a tét az országos bajnoki cím elnyerése volt. Ez végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatnak sikerült, ők állhattak fel a dobogó legfelső fokára. A második helyen a főváros, a harmadikon Baranya megye csapata végzett. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontépítési munkákat végeznek a Hírdi bekötő úton. Egészen az év végéig a helyszínen útszűkületre kell számítani. A 66-os főúton Magyarszéktől északra burkolatjavítási munkák zajlanak. Oroszló irányában napközben lezárják a külső sávot. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komló-Magyarszék összekötő úton. Itt útszűkület van érvényben. Ma dél-délnyugat irányából tovább növekszik, vastagodik a felhőzet. Délfelől egyre több felé várható a nap folyamán eső, zápor. A szél azonban általában mérsékelt maradt térségünkben. A hőmérséklet a délutáni órákban is 20 fok alatt marad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Mi történik az idő múlásával, hogy egy kicsit félősebb leszel? Mi változik meg az agyadban? És nem azt szerintem nem a gyerekszületés, meg nem az, hogy a felelősség, hanem biológiailag valami megváltozik, amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem
5: úgy siessz. A szoftver.
4: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen természetes evolúciós folyamat?
5: Hát az van, hogy fókfogykos voltál, azt nem vagy az.
6: Hát akkor nézd meg a videót, hogy megjött az agya, vagy mi?
4: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
5: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, a sokosság már van.
6: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, egy órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, mikor nyíl azok a motorról, úgyhogy nem volt nyíl. Érted?
4: Ez szerinted
6: megkomolyodott?
5: Nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
4: Igen, ezt a gyerek hozza meg, hogy elkezdesz olyan dolgoktól félni, mondjuk 40 évesen, amit megcsináltál 20 évesen, már hogy félősebb leszel.
6: 2013.
4: Nekem 2009-ben született a Benit, nekem 4 éves
5: volt. De tudtál róla?
4: Ez egy jó kérdés.
5: Sokat volt állatokban?
4: Igen. Feltűnt, hogy ott van egy kis aranyos kis gyerek, amikor már... Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a sielésen is érzem, hogy nem megyek már úgy, hogy nem sielek már
5: egy
4: úgy.
5: Egy kanyon! Hogy... Hát jó.
4: De te, neked ez még nincs meg? Hogy amit, mit tudom én, bevállaltál 20 évesen?
5: Én így születtem, hogy...
4: Hogy fosos vagy.
5: Nem, az van, hogy de amíg, nekem amíg a bátyám meg nem halt motorbalesetben, addig nagyon-nagyon vagány voltam, és akkor az levett az életről azért egy néhány évre, és akkor ugye elkezdtem meglátni mindenben a veszélyeket, akkor utána megpróbáltam visszatompítani a kutyakhoz a kis pánikbetegségem, és akkor utána már nem féltem mondjuk attól, hogy felüljek a metróra egy olyan alagútba, ami kicsit ijesztő volt a többinél, és akkor utána szépen lassan így sok pszichoterápiával visszajutottam az egészségesek közé, akik nem félnek az ilyen teljesen hétköznapi dolgoktól sem már.
4: Azt írja egy hallgatónk, hogy egy Form 1-es pilóta nyilatkozta, hogy 30 felett a pilóták nem rosszabbak lesznek, csak beszaribbak. Tehát, hogy azért nem, veszítenek a sebességükből. De hogy igazából meg úgy működni, már leélted az életet, megtapasztaltál, minden most már gyere veszély, mert már nincsen semmi baj. De pont elkezdesz jobban félni, hogy idősödsz.
6: Mert látod, hogy már nincs annyi előtted, és arra meg vigyázni akarsz, nem? Ha 25 évesen ez így nincs benned, hogy basszus, egyszer meghalunk majd. Tehát kit érdekelt 25 évesen, hogy az ember meghal, majd.
5: Szerintem több a tapasztalatod, az, látod, hogy mik történhetnek, elkezd bekerülni az agyadba. A másik meg az, hogy lassabb vagy. Tehát 20 évesen gyorsabbak a reakcióid, könnyebben veszed észre a dolgokat, és a 30 évesen, 40 évesen ugye jönnek ezek a természetes ilyen állapotromlások, amin tudsz nyilván sokat segíteni, de hogy olyan, mint 20 évesen nem leszel.
4: Uh-huh. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
6: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
4: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulnod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
6: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
4: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
5: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
4: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba. Kettő darab képviselő fánként.
5: Sima leugrasztó. Sima.
4: Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
5: már. Most már nézzek, én ezt leizzadok. De hogy igen, azt írják, hogy a bunda első nóta vagy egy kicsit óvatosabb.
4: Na, akkor rohadjon meg, aki írta, ottól van. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. Meg, hogy a idővel a felelősségednek megjelenik az életedben. Család, gyerek, jelzáló, kitel, stabil karrier. És kockázatos döntés miatt már másra is hatással vagy. Vagy másra is hatással vagy.
6: És egyre több minden vesztenivalód van, mert 25 évesen nincs mondjuk még család, nincs vagyon, nincs semmi, 50 évesen meg ott a két gyerek.
4: De hogy a gyerek miatt lesz erretteg, ő sem. Én például észrevettem, hogy sokkal lassabban sielek. Lassabban sielek, mint 35 évesen, totyogok. És én úgy sieltem, hogy beálltam így golyóba, és le a feketén, érted?
5: De és hogy Schumacher, aki ugye megmutatta, hogy ez tud veszélyes.
4: Igen. Na, igen.
6: És most már ezek benned vannak, érted? 25 évesen, amikor...
4: Elkezdesz fosni, ez igen. Milyen nyomorúságos.
5: Igen. Ez meg a csia mag.
4: Igen.
5: Ezeket ugyanazt okozza.
4: 32 vagyok, 7 éve élek rettegésbe, azóta vagyok anyuka. A trambulinba sem merek bemenni.
5: Mondjuk oda én sem, de csak a súlyhatár miatt.
4: Igen, neked ott van egy áthúzott kis piktogram figura. Igen, tényleg megállítanak a bejáratnál. Hölgyem!
5: Ezt már megbeszéltük.
4: 7-kor egy születésnap lesz, hölgyem, ne tegye tönkre. Ezt már megbeszéltük, igen. Már elmondtuk.
5: Viszem magammal a flabélozomat, ilyen, hogy én is érezzem, hogy élek.
4: Igen.
5: Ott rázatom magam a popcorn mellett.
4: Igen. Egy idő után belépsz abba a korba, hogy már nem 20 évesekkel fölöltönöd, hanem olyanokkal, akik felismerik a stroke jeleit. Egyébként tényleg így van. De például ez a motoron nincsen. Na, azt magyarázd meg nekem.
5: Az hamis biztonsági érzet, úgy hívják.
6: Meg az később jött, tehát azt nem csináltuk 20 évesen, tudod?
4: Jó, hogy nincs mihez hasonlítani.
6: Igen, egy csomó olyan motoros van, aki a 20-as éveit, 30-asat végig motorozta, és nagyon örül, hogy túlélte, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ő leteszi. Érted? Mert hogy megvolt, tulajdonképpen
4: meg az volt, élmény
6: megvan, és 20 évesen még valószínűleg mi is úgy mentünk volna, mint a barmok, most már csak fél barmok módjára megyünk, mert nem az élményünkhoz száguldozunk.
5: Sokan írják, hogy mióta gyerekük van, azóta sok mindentől félek, ami irracionális, és ez azért is van, mert mióta gyereked van, azóta ugye minden odafigyel. Tehát az egy folyamatos, hát ezt úgy írják, úgy, hogy folyamatos készenlétben vagy, mert ugye főleg anyaként, ugye ki kell védened olyan veszélyeket is, amik nem biztos, hogy most vannak, de lehet egy pillanat múlva lesznek. Tehát, hogy amikor majd eljön az, hogy akkor lesz a gyerek, hogy meg tudsz nyugodni, tudod, mert látod, hogy már nem fog beleesni egy konténerbe, hogyha arra sétál, akkor ez nyilván fog tompulni, de azon, hogy te nem tudod magadról, de az idegszálaid olyan szinten letapogatják a környezetet most, hogy egy olyan szűrés dolog, mint egy nagyon magas emelet, az egy pánikhelyzetet tud okozni.
4: Mert hogy el vagy fáradva idegileg az állandó készenlét miatt?
5: Hát meg ahhoz képest, ami mondjuk egy járdán sétálás, ahhoz képest az egy extra dolog, de hogy a járdán sétálás is akkora készenlét az idegrendszeret, hogy amikor jön valami, ami már effektíve lehet izé, akkor ez már kiüti teljesen a biztosítékot.
4: 34 vagyok, 2 gyerekem van, azóta 2-szer meggondolom a 200 feletti tempót motoron.
6: Persze.
5: De aztán meghúzom neki.
4: Aztán azért odahúzom. Kétszer
6: meggondolja, aztán megy.
4: 28 évesen az árnyékomtól is össze-vissza szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
5: Amúgy a 90-es években született, vagy a 80-as, 90-es években született emberekhez szólnék, hogy ti emlékeztek rá, hogy nálunk milyen volt a bulizás például, hogy 15, 16, 13 ki hogy kezdte, hogy milyen emberekkel lógtatok együtt éjszaka, milyen helyzetekben voltatok, és hogy most pedig itt állunk, hogy 40 éves leszek én sem sokára, hogy hú, hát azért, az nem biztos, hogy az úgy. Az azért nem volt annyira szerintem.
4: Hogy csoda, hogy túlélted? Tehát, hogy hát olyan helyzetekbe kerültél.
5: Soha semmi. Nem történt soha semmi, pedig aztán voltak helyzetek. És tudod, a mafiózók, ilyen nagyon kiszámíthatatlan alakok, alapból éjszaka egyedül az utcán, alapból olyan helyeken, mint átmenni egy blahalújáró hajna 4 órakor. Tehát, hogy összeadom azok...
6: Ilyen, ha például nálam a mondjuk Panna följön Pestre, barátnőihez, elmennek bulizni, akkor az én 18-es koromban ez eszemben jutott, hogy bármi történhet. Mentünk bele a világba. És most elmondod neki, hogy kicsim, hát a múlt héten is volt egy olyan eset, hogy...
4: Igen, jó halára ijeszgeted, jól elmondod neki.
6: De nem is érti, meg apa, légy szíves. De mondom, figyelj, készülni kell. Tudod, hogy már másként látod az egész dolgot.
4: És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel. Ezt én elmeséltem, 3 éve csúszda park, ugye Spanyolország, Mallorca, kamikáze csúszda. És írja valaki, erről jutott eszembe, hogy ezeken én 20 évesen, figyelj, csukott szemmel hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek el, mellett, ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy 2 gyerek. És rájössz arra, hogy te is az a 18 éves srác voltál, aki haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atomhülye lecsúsztatok akár háttal. És ott állsz, 2 lehetőséged van, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. És ott áll a gyereke 16 és egy győzködő, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsikoly attól, aki lecsúszik, és állsz, toporogsz, 1/2 órát. Nem biztos, hogy... Mert és már nem előre akarsz bizonyítani, már tudod,
5: hogy vannak a pitvarjaim.
4: Igen, már nem akarod ezt. És akkor végén lejöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy ezért ne kerüljek szarba.
5: De utána leslagozták a csúszdát.
4: Igen, utána lezárták. Kölyális az ANTS kivonult Spanyolország, mint azt mondták.
5: Itt végén lett...
4: bezárták a csúszdaparkot. Egy hétre teljes fertőtlenítés
5: volt. Azóta csak csokicsőnek hívják.
4: Igen, annyit én még életemben nem fosztam csúszdán. Halálfélelem egybeköltött fosássikoly volt.
5: Az ott az apád a csokicsőt?
4: Apád nagyon belehúzott, oda néz, összefosta magát az öreg a csúszdán. Érted, és lemész, de rájössz arra, hogy igen, hogy ez egyszerűen elmúlt, hogy már nem az, hogy 20 évesen hátrafelé csúszol a kamikázem, toporogsz ott hülyén, és közben 8 éves gyerekek egy halálsikolyan lemennek. Te meg állsz, és a 2 gyereked így néz rád, hogy apa, nem áll. Nem, hát nekünk te vagy a, tudod. Hát te vagy a bátor, a mindenható. Te voltál. És már nem vagy az. Szóval, hogy...
5: Igen, ez meg az igazság, hogy egy csomó embernek van ilyen PTSD-je, tudod, hogy így posztraumás stressz-szindróma, hogy történik vele valami, kap egy rossz diagnózist, ezt ilyet is írtak a hallgatók, hogy volt egy betegsége, amit jól sült el, de felhívta rá az élet a figyelmét, hogy figyelj, már meg is hóhatok, hát akkor mi lesz ezzel?
4: Igen.
5: És akkor ugye elkezdett magadra úgy gondolni, mint egy ilyen nagyon törékeny, már kiszolgáltatott egyed, plusz ugye ott vannak a feltörő emlékek, hogy most akkor ez most csak azért van, mert még kaptam pár hetet, vagy ez most akkor
4: hogy
5: már megérdemlem az életet.
4: Mi történt, igen.
5: Igen, nehéz ezeket helyre tenni jól, de érdemes, mert amúgy én például tökre kigyógyultam belőle. Mondom ezt most? Azt mondom, hogy mi a jövő héten?
4: Ugye, igen. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abba hagytam a sárkányrepülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni, úgyhogy 13 évet repültem.
5: Remélem, nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
4: Te 13 évet repült, megjön a gyerek, és valami átkattam benned. És egyszerűen elkezdesz egy olyan helyen félni, ami addig a közeged volt, a levegő, a repülés. És azt mondta, oké, gyerekem lett, félek. Az milyen érdekesen működik. Vagy van egy ösztönkör, hogy a szervezet érzi, hogy apává váltál, és felszabadít benned olyan hormonokat, ami megvéd a saját hülyeségettől. Tehát ez lehet egy evolúciós történet?
6: Hogy nem, szerintem itt simán végig gondolod azt, hogy most már felelősséggel tartozol. Érted, nem hagyhatod árván a gyerekedet.
5: Mondok egy durvát.
6: 20 évesen is benne van a halál lehetősége egy extrém dologban.
4: Más a félelem
6: érzet. De más a félelem érzet, igen.
5: Mi van, ha nem is a félelemről szól az egész, csak hogy magunkhoz, ugye nem tudtunk jól kapcsolódni, mert hogy mit tudom, nem alakult ki magunk egy ilyen érzelmi viszony, viszont a gyerekkel már ugye nagyon jól tudunk kapcsolódni, mert ugye a gyerek az egy ilyen másfajta entitás. És akkor, amikor elkezdesz ezt a fajta igazi szeretetet, hogy elkezd tétje lenni a dolgoknak, hogy akkor válik minden túlértékessé ahhoz, hogy elveszíthesd.
4: Jöhetem, hogy nem magad irányába megy, hanem valaki más irányába, a gyereked irányába.
5: Mert szerintem tök sokan úgy nőttünk fel, hogy ugye a saját érzéseink úgy háttérre voltak szorítva, hogy mindig azt nézted, hogy mindenkinek mi a jó, meg így helyezkedni kellett, hogy ne legyen konfliktus, stb. És ez arra tanítja az embert, hogy magadat mindig hátra sorold. És ilyenkor az ember, amikor fel kell, nem azt szokta gondolni, hogy mihez van a kedvem, hanem próbálsz minél több pozitív dolgot összeszedni, élményeket, dopamint, adrenalint, amit akarsz, ugye, és mondjuk leszel egy pilóta, és aztán jön egy gyereked, aki
4: ami tökre megváltoztatja a dolgot, igen.
5: Ahogy elkezdesz hozzá kapcsolódni, magadhoz is kapcsolódsz ezáltal, tehát az egy másfajta érzelmi jelenlét, és akkor rájössz arra, hogy fú, figyelj, azért
4: ez fontos.
5: Ezt már lehet, hogy nem akarnám, hogy elmúljon.
4: Gyermekkoromban imádtam a láncitát, falramászás, mindent, 40 évesen két kézzel kapaszkodom, ha fel kell állni a székre, hogy levegyem a gofrisütőt a felső polcról. Mennyire apuka, azt a mindenit. Igen, valahogy ez is ezzel jár, amit így nem gondolnál, hogy olyan receptorok kapcsolnak be, amit 20-30 évesen egész egyszer nem érzed. Hogy te valahogy fogsz félni olyan helyzetektől, amit egykoron nagyon bátran megoldott. Tehát tök érdekes.
5: Péter például azt hiszi magára, hogy neki nincsen súlya. Közöttek, ja? Nem, nincs gravitáció. Nincs. És akkor például, hogyha elmegyünk valahova, és akkor múltkor például megcsinálta azt, hogy ugye ellenőrizte a klímát egy ilyen hotelba, és van az a jüszkös asztal, aminek két csavarra, oda van csavarozva a lába, tudjátok, az egy funérlap tulajdonképpen lelapkozva.
6: Nem egy erős.
5: És oda tolta, hogy akkor rálépett, és minden lába szétszaladt, és kérdezte, hogy mi volt az elképzelés? Hát, hogy ezt még őt kibírja simán. De mondom,
4: nem
5: bírt volna ki.
4: És úgy talán, nagyon jó.
5: Neki nincs súlya. És nagyon sok ilyen helyzet van, hogy így látom, hogy megy intézés, hogy de Péter, tehát van súlya, tehát nem
4: vagy súlytalan. Igen. Neki ez a projekciója, hogy neki nincs súlya. Én nem rettegek a csúszától, inkább attól félek, hogy mire felérek a tetejére, meg is fázhatok.
6: Szép kifogás.
4: Jó, de szép. De szép. Ő nem hiteg abban a víz. De nincs szükségem arra hideg vízre. Igen, azt a mindenit.
5: Szóval a csúszásról az a félelmetes amúgy, hogy egyrészt betűri a gatyád a seggedbe, másrészt pedig az, hogy van-e olyan állapotban a kardiovaszkuláris rendszeret, hogy ezt még kibírd az érkezési pillanatot.
4: Nét is nagyon SMS, mindent összefoglal a korunkról. 10 éve ezelőtt semmitől nem félte. Most meg már attól rettegek, hogy laktózmentes kapucsinot kaptam-e vagy sem. Így múlik el a világ dicsősége. Régen imádtam kisrepülővel, helikopterrel menni, pár éve a lányommal ültem föl egy kisrepülőre, és csodálkozva rettegtem, hogy mi ez a röphajtásos ravatal. Érted? És imádott repülni. És az vagy, megszületik a gyerek, és tökre megváltozik. Ez kemény.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idősek támogatásáról döntöttek Szentlőrincen. Gyorsan rendőrkézre került egy pécsi falfirkáló. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Időskorúak támogatásáról döntött a Szentlőrinci önkormányzat. A Város Humán Bizottságának tájékoztatása szerint a települési támogatásra a 80 évnél idősebbek lehetnek jogosultak, amennyiben családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem több mint 285 ezer forint. A lehetőségről a jogosultakat hamarosan levélben is tájékoztatja az önkormányzat. A kérelmeket november 10-éig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, a Szentlőrinci közös önkormányzati hivatalnál. Alig pár óra alatt rendőrkézre került az az elkövető, aki összefirkálta a pécsi börtönfalát. A pécsi rendőrkapitányságra szeptember 16-án érkezett jelentés az esetről. A rendőrség munkatársai kamerafelvételek alapján azonosították és elfogták a 39 éves gyanúsítottat, aki nem volt ismeretlen előttük. A férfi ellen korábban több eljárás is indult hasonló cselekmények miatt. A nyomozók rongálás miatt kihallgatták és őrizetbe vették a férfit, akinek a járásbíróság is elrendelte letartóztatását. 30 km per órás sebességkorlátozást vezetnek be Siklós keleti város részében. A Barta, Szegfű és Szársomjó utcák által határolt területen élők kezdeményezték a módosítást, mert az elmúlt években megnőtt az átmenő forgalom, és gyakorivá váltak a gyors hajtások is, ami különösen veszélyes a gyalogosokra, akik járda hiányában az úttest szélén közlekednek. Az önkormányzat hamarosan az új sebességhatárokat jelző táblákkal látja el az övezetet. A magyar közútjelzései szerint az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A járműveket a Budapest felé vezető oldalra terelik. Dolgoznak Véménnél is a főváros felé vezető oldalon. Egy szakaszon csak a belső sáv járható. Aszfaltoznak a 6-os számú főúton Pécsvárad és Mecseknádast között. A munkaterületnél sáblezárásra kell számítani.
2: Az időjárás jelentést támogatja a pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
1: A Hungaromet előrejelzései szerint ma dél-délnyugat irányából tovább növekszik, vastagodik a felhőzet. Délfelől egyre több felé várható a nap folyamán eső, zápor. A szél azonban általában mérsékelt maradt térségünkben. A hőmérséklet a délutáni órákban is 20 fok alatt marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: holnap pedig más sorsas. Ilyenkor már szerintem már szűkítettünk, már a 300-ból talán 10 kulcsos lett, 5, 15, nem tudom még a pontos számokat, és aztán utána 9 után majd nyitjuk. Gurulnia kell és örülnie, ez az elvárásunk van. Igen,
1: majd ez az elvárásunk fognak, van. Ha megnyered, csak ennyit küldtek.
0: Tessék?
1: Majd nem fognak örülni a barátnők, ha megnyered.
0: Ja, igen, nem hiszem, de van ilyen, igen?
2: Persze, Magyarországon a jó kis irítség, ne viccel, már persze, hogy van.
0: Titokba kell tartani még egy ekkora nyereményt is, szerinted? Mondjuk a élőben megnyered, hát, úgy nehéz, nehéz, igen, az úgy nehéz, de hogy meg bejelentkeznek, mert hallottam, hogy nyert, hogy gyere, adjál már egy kicsit kölcsön.
2: Ha ebből nem is kéregetsz, ugye ez, mert ez a 20 millió, meg nem is cash, hanem ugye tárgyi nyeremények vannak, most azt nyilván nem fogod mondani, hogy add már nekem a mikrohullámú sütőt, mert nekem pont nincs, neked meg volt és megnyerted, de a pénzbeli nyereménynél biztos, hogy föltűnnek a hiénák. Érted?
0: Persze, hogy megérkeznek azonnal. Igen.
2: Itt ezt nem fogod tudni titokban tartani.
0: És jönnek a pozitív SMS-ek is. Jó lesz, ha vége lesz ebből, elég ebből a sok zakkantból. Neki nem kell kulcs, ő nem jön oda. Ő csak hallgatni akar a műsor, de azt adják vissza neki, mert a kulcsosok megszálltak mindenki.
1: De tényleg ennyire irigyek vagyunk egyébként?
0: Igen.
1: Az, hogyha valaki más nyer valamit, annak te nem tudsz szívből örülni.
2: Nem, annak se tudsz örülni, ha mosolyog,
1: de nem csak,
2: ha jó
1: ez nem
2: napja
1: csak egy
2: sztereotípia.
1: Én eddig akárhány emberrel beszéltem, hogyha valamit én nyertem, vagy valaki más nyert, én annak mindig szívből tudtam örülni, és annak is örültek, bárkivel beszéltem, hogyha velem valami jó
2: történt. Mint hazudott, Júli.
0: Hát ez ugye ritkán van, úgyhogy azért az...
2: Igen.
0: Abban a formában legalábbis azt az arcodat, amit...
2: Mondj egyet, aminek itt tudtunk volna közösen örülni.
1: Szerencse fia vagyok, hallod. Na. Itt dolgozom.
0: De hogy ezt nem tapasztalat, hogy az
1: én
0: emberek irigyek?
1: Nekem általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal jobbak, mint ahogy mi egyébként beállítjuk őket. Tehát, hogy mindig arról szól a minden híradás, meg arról beszélünk, még általában úgy állítjuk be a magyarokat, hogy irigyek, hogy utáljuk egymást, hogy furkáljuk egymást, hogy rossz indulatúak vagyunk. Miközben én ennek abszolút az ellenkezőjét tapasztalom. És egyébként meg szerintem nagyon rossz a kommunikáció. Tehát, hogyha folyamatosan ezt hallja egy ember, mint ha a gyereknek azt mondod nagyon sokszor, hogy te hülye gyerek vagy, akkor idő után elhiszi magáról, hogy én hülye gyerek vagyok. Ha minden felületen azt hallod a magyarról, hogy irigy, és áskálódik, és egy szemétláda, akkor egy idő után el fogja magáról hinni. Hogyha nem ezt kommunikálnánk folyamatosan minden felületen, hogy a már pedig a magyar az ilyen, akkor nem lehet, hogy egy kicsit változnának a dolgok.
2: De hol élsz, Júli?
0: De szerintem te álomvilágban élsz.
2: Hol élsz? Csak menj haza.
0: De oké, kezdjük el mondani egy hónapig, hogy egyébként egy jó indulatú, a más boldogságának örülő, kedves, jó természetű nép vagyunk. Sajnos sok szempontból sajnos nem.
1: De engem csak ilyen emberekkel hoz össze a sors. Akkor ez hogy a francba létezik?
2: Szerencse fia vagy, Júli.
0: De mivel hoz össze a sors?
1: Az, hogy jó indulatú, mosolygós, kedves emberekkel.
0: Hát hány bántok? Hát csak olvasd a mai SMS falat, Júli. A 30-at én töröltem, hogy ne kapjál ideg összeomlás. Jó indulatú, kedves emberekkel, nézd már rá.
1: El szoktam, hidd el.
2: Na, hát és nem az van, hogy úgy kimutatás van a kocsiból, miért jössz, nem engedlek be, rohadjál meg, dögölj meg. Hát ugye, nézd meg a szemetelést a buszon, ha odaszólsz, még meg is vernek. Hát, de tényleg.
1: De gondolod, hogyha Párizsban felszállsz egy buszra, és
2: de most ne hozz be, rólunk beszélünk, ne hozz be Párizs, meg nekem tök mindegy, hogy mit hozol be, mert nem az a fontos.
1: De be kell hozzam, mert összehasonlítjuk a nemzeteket, és azt mondjuk, hogy a magyarok általában azok általában rossz indulatúbbak, mint a környező országok, hogy soha nem tudunk örülni a másik sikerének, hogy mindig elkedvetlenít az, hogyha a másiknak jó, nekem pedig nem.
0: Ez nem ez van? Vagy te nem ezt tapasztalad? Nem. Vagy egy öntető örömöt látsz, hogy beállunk nem valami mögé, nem, hogy örülünk másikének, hogy a Facebookon kedveseket írunk, hogy nem vagyunk irigyek, hogy nem vagyunk megkeseredve, hogy nem vagyunk borzasztóan depresszívek és rossz indulatúak a másikkal. Te azt látod, hogy egyébként egy jó hangulatú, pozitív, ilyen olaszos temperamentumú, egy ilyen mindegy, hogy mi van, örüljünk, táncoljunk, ezek vagyunk, ez történik. Én eddig... Érted? Ahogy az izraeli gép leszállt, hát ezek az emberek majdnem meghaltak, hoztak egy JBL hangszórót, és végig táncolták az utat, és ha elmész Izraelbe, ezt tapasztalt, hogy énekelnek, táncolnak, jönnek, mennek, és egy olyan vibe van, hogy egyszer megőrülsz attól, hogy úristen, hogy lehet ennyire pozitívan nézni mindent, pedig hát aztán azért nagyon sok mindent kapnak ők is. És hogy vannak ilyen népek, de mi ilyenek lennénk,
1: én
0: nem?
1: Én azt nem gondolom, hogy minden embernek egy fáklyás menet az élete, de én azt veszem észre, hogyha a városban közlekedek, hogy az emberek mosolyognak egymásra.
0: Mosolyognak?
1: Igen.
0: De hol élsz, Juli?
1: Mosolyognak egymással.
0: Tegnap láttam egy mosolygós pincércsajt.
1: És nem értem, tudtad értelmezni.
0: Nem, és annyira megörültem neki, és én úgy vagyok ezzel, mint te, hogy mindenkinek, akinek jó kedve van, vagy mosolyog a kocsiba, vagy mosolyogva fut, és nem egy ilyen hihetetlen közöny és undor van az arcán, én úgy meg tudok örülni, hogy az az öreg ember lettem, aki megdicséri őket, hogy jaj, de jó látni, hogy valakinek jó kedve, és közben hallom az öreg bácsit, hogy maga még fiatal, örüljön, és megmondom, hogy tök jó látni, hogy mosolyogsz. Aztán talán egy volt futár volt, meg egy pincércsaj. Ja igen, voltam valahol tegnap este, és ilyen nagyon-nagyon, de nem nekem szólt, hanem hogy láttad, hogy szereti a munkáját, szívesen ajánl egy italt, jó kedve van, és így megálltál, hogy Atyaisten, de jóba vagy, tudod, hogy ez de jó látni. És hogy megrökönyödtem, hogy ez már milyen ritka, hogy átnézel a kocsiba, hogy buvalbaszott emberek ülnek, hogy mindenki ilyen savanyúképpen járkál, hogy senki nem röhög az utcán. Te röhögő, mosolygó embereket látsz az utcán. Tehát én akarok a Juli univerzumába élni.
1: Te,
0: vagy te vagy nagyon csatton, és mikrózol durván, amit nem tudunk.
2: Valami érdekelem, mondd el a szer
0: és
2: nevét.
0: Én adnám, hogy bárcsak ez lenne, de hogy nem ez van, hogy te irrealitásban vagy, és tök jó lenne, ha ez lenne. De elmész Olaszországba, és nem ez a mindenhol mindig jobb, de egy kilépsz kicsit ebből az országból, és azért, hogy kapok levegőt, hogy az emberek mosolyognak, hogy elmész Koppenhágába, és azt látod, hogy jönnek, mennek, teli szájára röhög mindenki, nem telefonoznak, bicikliznek, leülnek tizen, dumálnak, nagy duma van, nagy röhögés van, és azt érzed, hogy van a vibe, ide meg kimész. Okay. És most nyilván nem szórakozz, erre elmész, hát azért a mélykeserv sokszor, de Budapest is, nem?
2: Tehát,
0: mi az útvonalat, hova mész?
1: Gyere velem, felszállunk itt a 8-asra,
0: leszállunk a Ferencnek, ott már nagyokat nevetünk. És imádnám, ha ez lenne, onnan hova mész tovább?
1: Onnan elmegyek a Kökig.
0: A Kökig,
1: ott nagyon sok ember.
0: Megveszed a 3 grammot, igen, a díleretről, hazamész vekerni, és kérdő, hogy komplet veker lesz ív.
1: Akkor a pupilákon ülök el később.
0: De nem lehet, hogy vekerni mindenki csatomban? Van egy mikroközösség.
2: Valaki osztogatja körbe.
0: Van egy ilyen mikroklimát, akkor elvásárolt, hogy csináltok, tudod, elmikrózgattok, nagyon helyesen elvagytok, de mindenki fromom van egyébként nálatok, de itt így ventiláltok, én ezt szeretem.
1: Figyelj, lehet, hogy egyébként az embernek arra áll rá a szeme, amit szeretne látni.
0: Ebben szerintem van igazság.
1: Olyan embereket látok magam körül, akik, hogyha a metrón, a buszon egy turista odalép egy magyarhoz, én még soha nem láttam olyat, hogy valaki elfordult volna, hanem kézzel, lábbal, Google-el valahogy magyarázott. Útba igazítanak, átkísér a kereszteződésem, mutogat, elvisz ide-oda. Tehát, hogy én nem tudom, akkor biztos velem van a baj, de én folyamatosan csak segítőkész emberekkel, meg jókedvű emberekkel, tehát akit megszólítasz, te egyet mosolyogsz, és visszamosolyog rád. Nem azon, hogy... De azért, hát mert mindenki akkor... így megy, mindenki ebben vagy, mindenki ilyen, hogy de ha te mosolyogsz, akkor visszamosolyognak rád, tehát hogy itt kellene elkezdeni, hogy egy kicsit...
0: Na jó, Feri, ma vedd fel a bamba vigyor, gyere, mutass egy Na így aztán, ha nem fogad senki visszamosolyogni.
2: Mi van?
0: Gyere, gyere, vagy. Szia.
2: Hello, na, Balázs!
0: Ne, nekem te hülyén itt vagyok. Jaj, jó, Ma tíztől
2: mindenkinek.
0: Jó, megnézzük, hogy visszajön ez a hangulat. Jó?
1: Nem fog.
0: Én nem vagyok pessimista, meg szerintem egy csomó értékünk van, meg egy csomó dolgot jól látunk, meg egy csomó mindent lehozunk, de nekem ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világért nem akar visszamosolyogni, csak ilyen magammal sálok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Én nem látom ezt a hihetetlen.
1: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpán. Igen. Odabulok a másik autóba.
0: Jó, tudom, de Juli, te egy másik univerzum vagy.
2: Kolléga, magának is gyönyörű napja van.
0: Igen, Juli, de tehát azért nem mindegy, hogy veled nevetnek, vagy rajtad. Tehát azért az egy nagyon... veled nevet az ország, vagy rajtad nevet a hülye vekerni, aki mellé mehet. Jó, megérkezel az autóhoz, a zümzüm.
1: Zümzüm.
2: Az enyém zümzüm, a tiéd micsoda.
0: Hát megértem, Jézus, itt a Szefós fordulja, hallod, ez teljes rottyom van ez a nő, hallod, ez csutka, ez készen van. Értem, hogy mit mondasz, igen.
1: Nem szólok át, meg nem tudálok át.
0: Csak átmosolyog.
1: Csak lehúzom az ablakot.
0: És átbeadnak egy 500-os szélvét, tessék, mama, hajts el.
1: Szerencsétlen.
0: De nem ezt értem.
1: Nem volt pénz rivot.
0: Szerintem azt nagyon adom, hogy amire fókuszálsz, az a valóságod. Ezt adom. Uh-huh. Tehát, hogyha ha negatív rezgésben vagy, és mindig minden szar, és megkaláltad a napi szarodat, megtad, amint tudsz zümmögni, és akkor holnap is meglesz, és egy idő után szar lesz a valóságod, mert minden nap találtál valamit, az szar lehet. Ezt tényleg adom, hogy az a valóság van, amire te fókuszálsz, te teremted, vagy te vonz. Ezt igen.

0: az ott jelenség. Most nézzenek. A sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rosszindulat, ami árad felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből, hogy az, hogy a jelenséget nem értik egy dolog, az, hogy egy trash vagy nem, ez is jó. De hogy 10-ből 8 beszélgetésben senki soha nem tette az a gyerekek, jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a sziget is litkára le a kalappal. A nettó irigység, a mennyit keresett rajta, a hogy lehet, hogy neki előélete sincs, és ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek. De a szemléletet nagyon szépen megmutatja, hogy volt valaki, aki megcsinált egy szigetet 3 év után 65 000 emberrel. Bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk, és egy giga monstre produkció állt ott a színpadra, amire a Káder is azt mondja, hogy gyerekek, ilyet a sziget is ritkán lát, egy technikát. És 10-ből 8 szomorú, 2000-es hallgatottságú podcastben a világot megfejtő azt mondja, hogy mi azért baj az Oti, mert az a Blahalúziától veszi el a pénzt, meg a Meringer Marcitól,
1: és akkor nem mennek arra,
0: mert erre kiment másfél milliárd, ami egy bruttó jegybevétel, még ahhoz is hülye, hogy utána számolja, hogy még azt se érti, hogy mi a valódi bevétel, de ez a magyar zenét tönkre teszi, mert az emberek akkor nem a Blahalúzián a koncertre mennek, hanem ide.
2: Hát de eldönthette volna, hogy melyikre megy.
0: És azt mondta, hogy emberek, teljes tévedés, vakon vagytok, nem értitek, hogy mit csinálunk, de ez egy dolog, hogy nem értitek, de hogy hülyeségeket beszéltek, és borzasztó irigyek vagytok, ez egy jó vibe ország. Ez nem azt mondom, hogy gyerekek, szeretem vagy nem, trash, de giga volt, és le a kalappa, és nagyon jó. És mindenben ilyenek vagyunk. Ha nyer, akkor miért nem annyit nyer, ha keresett? Miért annyit keresett, ha sikeres? Miért nem rohad meg? Hát én mosolyoghatok én a Blahalúzia téren rá, hát a kocsiból. Nagyon nagy szemléletváltás kellene, hogy kicsit örüljünk, hogy kicsit legyen nekünk bennünk a jó, mert ha benned jó, körülötted is jó, de ha én belül nem jó, nekem nem tudom észrevenni a jót. Tehát én ezt nem érzem annyira, de tök jó lenne, ha így lenne.
3: Gyere a univerzumban.
0: Mi van? Menjünk már fekerlé rá. Mi, igen, nem
2: kicsit.
0: Mi van a univerzumban? Jó, mi a dózis? Mi a cucc?
3: Folyamatosan emelnem.
0: Igen, min vagy? De adom. Szóval,
3: hogy... Tudnád, minő nálunk a kertben?
0: És bánt, de mérhetetlen rossz indulatot látok a Facebookon, mérhetetlen fanyalgást látok egy tévéműsor kapcsán, mérhetetlenül mindenki belerúg és arctalanul kommentel, és a szemedet kiválja, nézd meg a közbeszédet, nézd meg a morát, nézd meg a hangulatot. Borzasztó nehéz jó vibe-ot találni, hogy de azért mi egy pozitív és jókedvű nép vagyunk.
3: Na, de ne haragudj, de nyisd ki egyetlen videót, egyetlen posztot egy külföldi ország, bármelyik posztját, nézd meg egy videót, és nézd meg alatt, hogy milyen kommentek vannak. Ez nem magyar sajátosság.
0: Én most nem a kommentekre gondolok, hanem az elmeállapotra, a tudatállapotra, a meggyőződésre, hogy azért elmész, nem tudom, egy kicsit lejjebb, és azt érzed, hogy más a hangulat, hogy dumálnak. És értem, hogy van egy tengerpartjuk, és ott vannak, és jó, de hogy valahogy, és nyilván egy idegen országban kicsit mindig könnyebb, de valahogy azt érzed, hogy könnyebb a létezés, könnyebb a légkör, nem ez a kicsit szomorú, megkeseredett, agyongyötört magyar társadalom néz vissza rá. Nem kell, jól el vagyok a
3: semmi. De
0: nagyon szeretném azt a világot látni, amit te látsz. Vagy azt élni, hogy ez tényleg egy ilyen ország lenne, vagy te vagy egy ilyen rózsaszín felhőbe, és mész, és akkor megint elmész, tűzfalra nézőszobát, megint kiveszed, nem vagy itt, megint tűzfalra néz, $100 kell többet rádozni, nem érdekel. De jó a vibe, és itt vagy, és imádom, hogy ilyen vagy, tök jó. Tehát ez az égette semmi bajom nincs. Gyűl, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
4: Közép. Van ilyen is.
0: Húha!
4: Ez az ország.
0: Jó,
2: gyerünk, Laci!
0: Gyertek, Laci! Ez az ország.
4: Én tudom, hogy
0: igen, Anna Vekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
5: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. Nem érdekel, hogy mit kapok. Tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
0: Jó irányba kell. Gyerekek, ezek ez mondom, hogy valamit termesztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valamit.
5: Nem érdekel a kesergő, mert a himnuszunknál elment ez az egész dolog, tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom. Megpróbálok úgy beleállni, a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolgok, visszamosolgok a 8-el buszsofőr, mert rámosolgok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolyog, akkor nem. Én viszont oda mosolyog.
0: Tökre adom. Valé, tökre.
3: Megsodrom.
0: Jó, Csepi. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis tömére ennek. Ja, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen. Hát ezért ülünk itt kicsit minden reggel, hát a ketten nevetnek, nem? De hát egyre nehezebb. Hát ember legyen az alkalmat.
3: Rajta.
0: Körben még sokáig tudod szorakozni. Nem, milyen kikep az a csámot.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Lili vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
2: De van. Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
9: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pár napig még igényelhető az iskolakezdési támogatás Siklóson. Elmarad a mára meghirdetett apa-fia zarándoklat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Október 15-éig lehet benyújtani a kérelmeket a siklósi tanévkezdési támogatásra. A jogosultak tanulónként 10.000 forintot kaphatnak. A támogatást azok a szülők kérhetik, akiknek gyermeke bölcsődébe, köznevelési vagy felsőoktatási intézménybe jár, nincs még 25 éves, és az igényléskor legalább 6 hónapja siklósi lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. Fontos az is, hogy a családban az egyfőre jutó havi jövedelem ne legyen több mint 142.500 forint. A kérelmeket október 15-éig lehet beadni a siklósi polgármesteri hivatal portáján. 350 éve 1676-ban született II. Rákóczi Ferenc. Az évforduló alkalmából mozgókiállítás járja az országot, melynek segítségével az érdeklődők megismerhetik a Rákóczi szabadságharc vezetőjének életét. A tárlat október 20-án Kozármistenybe érkezik, ahol a látogatók az alkotmánytéren reggel 9 és délután 4 óra között tekinthetik meg a kiállítást. Elmarad a hétvégi apa-fia zarándoklat. A pécsi egyházmegye eredetileg mára hirdette meg a Pécsről Mária Gyüdre tartó gyalogos zarándoklatot, ahová apákat és fiaikat várták közös lelki feltöltődésre. Az egyházmegye a honlapján azt közölte, a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem tartják meg a zarándoklatot, és a programot későbbi időpontban sem pótolják be. Az egyházmegye az érdeklődők megértését kéri. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A járműveket a Budapest felé vezető oldalra terelik. Dolgoznak Véménnél is a főváros felé vezető oldalon. Egy szakaszon csak a belső sáv járható. Aszfaltoznak a 6-os számú főúton Pécsvárad és Mecseknádast között. A munkaterületnél sávlezárásra kell számítani.
2: Az időjárás jelentés támogatja a pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
1: A Hungaromet előrejelzései szerint ma dél-délnyugat irányából tovább növekszik, vastagodik a felhőzet. Délfelől egyre több felé várható a nap folyamán eső, zápor. A szél azonban általában mérsékelt maradt térségünkben. A hőmérséklet a délutáni órákban is 20 fok alatt marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
6: Na, hát ez korrekt.
7: Férfi.
5: Korrekt. Ez férfi.
6: Nekem igen. Van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
5: Tök igaza van.
6: Azt mondtam, majd kimossuk.
5: Tök igaza van.
7: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem visznek maguk a sok cuccot, nem?
6: Hát cipelje a francot.
7: Két tang, azt meg lehet fordítani,
5: ez cső. Szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz az a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az újba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a minden bepakolók, nehogy baj legyen, és vannak a lazán majd, ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
7: Én minden kettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
5: a csapat, akivel mész?
7: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni egy zacskóval is tudok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
5: És akkor beraksz mindent.
7: Meg
5: gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
7: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdetőkádat vinned, mindenféle orszi-porszit, tehát mint egy NASA-nak lennék nagykövetet.
5: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó, igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
6: Hát kiegyenlítettük egymást.
5: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen, igen, igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez és ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem. Végig is értettem az El Caminót, cipertem az óriási táskát egész úton, találkoztam két ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
6: Ja,
5: a következő szállásra a cuccodat. Azt a mindenségét.
7: Úgy jó szerintem, hogyha mellette megy valaki kocsival. Tehát is sétálsz,
6: és egy kicsit ülni néha.
7: És akkor húszak az asszony.
5: Egy kicsit,
7: megvan
5: kicsit
7: beülsz. Megvan már a megáttörés, Józsi. Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
5: Igen. Autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni. Nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
6: Azt akkor így állsz, ami? A hegyen, a hóba, egy szál póló
5: van. Egyébként ez így van. Tehát,
6: ez is
5: hogy
6: benne van.
5: Ez is benne van, hogy néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
7: plusz
5: nézni.
7: Plusz tipikusan, ha valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
5: Igen, csak simán meg vagy.
7: Hát megugrod.
5: Igen.
7: Hát függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a három ruhát, amit a tetején tart, azt így felváltva felveszi.
6: Igen, és az összes többit meg és milyen jó érzés, igen. Mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
7: Nem jó, ez is már ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, ja. Mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
6: Bennünket ez nem zavar.
7: Ja, bocsánat, igen, elnézést kérek.
6: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és megvagyunk.
5: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, két felnőtt, két gyerek és két kutya. A férjem a hatodik táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek a pótkesztyűje, hát és
6: tényleg,
5: a pótjáték.
6: Hogy itt inkább a ruha.
5: És a ruha.
6: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétálni oda egy újabb szett kell.
5: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig négy bőrön, de ez az alapsztereotípia, hogy
6: igen,
5: ilyenek vagyunk?
6: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
7: Mi az mi?
5: Hát mi férfiak? Hát mi férfiak?
6: Ja, mi tudod?
7: Ja, mert nagyon sok volt a mi van.
6: Inaktív karakterek, de
7: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most sokkal pontosan kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre, vagy az
5: éjjjel, vagy a meleg motorosokra. Igen. Nem, arra, hogy ez, valahogy ez egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
7: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
5: Ha olyan kedved van.
7: Legyen. Igen.
5: Feleségemmel elmegyünk nyaralni két bőrön, de hazafelé három bőrönnyi cucca jövünk, hazaírja Gábor.
7: Példakép, ezt igen. Úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörcsel, amit ott hazafelé szerzek.
6: De... A profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol nézd,
5: ahol
6: milyen
5: szuki. Tudszön.
6: Igen, megveszed, és azt valamiben haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
7: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már olyat.
6: Hulken?
7: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hulkennek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és hát mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hazagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, egy gurulós bőrön. Minden irányba van lila is, nekem
5: meg arra. Te mit tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre
7: hát
5: készültök?
7: Egy háromágú, egy
5: 1800 wattos, egy 2500 wattos.
7: Egy betontörő.
5: Igen, a
6: Facebook lakodó.
5: De irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra a két bőrön. Nincs ilyen. Attól
7: tudom, mekkora mert hogyha ugye, csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal. Tehát...
5: Jó, hát most, oké,
7: okay, az ugyanaz, mint amikor nem lehet emelni egy lejló szatyorra.
5: Másnak az egy bevásárló szatyor.
7: Hát figyelj, valaki a készszagra készül ilyesmivel. Vagy teljesen mindegy. Szóval hogy sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
5: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? 4 óra balatonozásra.
6: Egy fürdőruha is kész.
7: Hát a másik nap alatt megfordult.
5: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfiak, ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászutcok vannak. Az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek 1 gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. 1 gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra, és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
7: Egy morzsa porszívóval?
5: Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
7: Nem azért fél, hogy ellopják otthonról, amíg távol van?
5: Igen, elviszi a cuccokat.
7: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunk alapjuk.
5: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
7: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszem magammal a macskát, mert nem szeretem otthon
6: hagyni. De repcsin nem.
7: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy tesz lenne neki, de amikor szocsival megyünk, akkor nem.
5: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom, alom.
6: Jó, de mi az a tárgy,
7: amit... Almot nem viszünk maga, csak macskát.
6: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz. Nem, nem,
5: így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most... fogok olvasni. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
7: Jó, az könnyű, nunchaku.
6: Igen.
7: Az mindig van nálam.
5: Igen.
7: Akár ütött, igen.
5: Figyelj, most jöttünk Madridba repényet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
6: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
5: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. Fél egykor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
6: Védekezés?
5: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
7: Puffogtadjanak a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
5: Igen. Hogy... arról is beszéltünk nagyon szívesen. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
6: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
7: Ez Zsű is megcsinálja, nem?
5: Igen.
7: Szoktál vinni magad a kávé főző? Mindenhol viszi magát, tessék.
5: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
6: Soha egyszer föl nem kelsz.
5: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből,
7: mondom,
5: és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
7: Elmondom, most lerántom a leplet. Na, lerántom a leplet. Nagy a pofája, Sebestyén Balázs.
5: Igen?
7: De aki azt gondolja, hogy nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipő kallódikot, hány ételadag, hány különböző túlélése szükséges dolog.
5: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne vannak.
7: Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakókaravánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
5: Simán.
7: Akkor miről beszélünk?
5: Igen, simán.
6: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
5: Fölöltözni. 4-szer átöltözöm neked a garázsba.
7: Egy lecsőr összetoldom neked a rezsómon.
5: A maradékból még 1 hétig kajálunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap Ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
6: De az a jó. Hát ők a pedál... Ciprus, meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
5: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodgyász, 1 hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen memben van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok megkiáltó jele. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, mi adag egy kombi autó? Oda egy tényleg egy zongorát beraksz.
7: Zongora, egy kísérőzenek, egy ményomó, egy...
5: Igen.
7: Nem is tudom elképzelni.
5: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
6: De legalább van.
5: De úgy érzed, hogy van. Tovi küldte nekünk Pozsonyból.
7: Igen. Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
5: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
7: És akkor kinyitom, és akkor azt mondom, ó, hát valóban még gondos, bocs, vagyok
5: pakolva.
7: Igen, és
5: hát ezt,
7: de nem használom fel teljes tartalmát, csak így random cserélődne benne a dolog, de hogy mégis van egy ilyen fals magabiztosságom, hogy minden nálam
5: van. Minden ott van.
7: Lehet, igen.
5: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást. Nagyon sokan írják, nagyon sokan írják. Domestoszt pakol anyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
6: Már várja, ahogy elhagyod.
5: Vagy ahogy elhagyod, írnak olyanok is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
6: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
5: Hát azért azt jó, nagyon át kell takarítani.
7: Figyelj, valamivel meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, mindentől megóvod magadat.
5: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőröndbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg a repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben, az rendben van. Az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
7: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy egy tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor...
5: Akkor viszünk mosógépet, igen, igen, igen.
7: Én akkor hamarabb tanulnék meg szerintem patakban mosni, mint hogy elvegyek ki mosógépet.
5: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is. Igen, hát ez is...
6: Ez is
5: megtörtént, igen, igen.
7: Mert voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát. Ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
5: Itt még élek. De,
7: itt még élek, és aztán hogy megoldottuk.
5: De nagyon hardcore arcok vannak, Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott üléssel pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert az hidegen is jó.
6: Jaj, de finom
5: az aztán. Hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
7: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
5: Jó, itt vagy, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni? Vicceltek, ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplett garnitúrát,
6: tényleg.
5: Hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon
7: csupi szállás. Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
5: De vinnél ágynemű húzatot?
6: Vinnél
5: párnát?
7: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval szerintem azért vannak
6: durvák. De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
5: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
7: Nem,
5: nagyon
7: de volt időszak, amikor elgondolgott egy lakóautón. Tudom, mivel csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétálsz a színpadra, nem kell gondolkodni.
6: Ott van benne, öltöző, tusoló, minden.
5: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal a Bulgáriába, a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, mikor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
6: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
7: Az a férjemnél szokott lenni.
5: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézöltetlenítő?
7: Hát igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugyan lányokat nem ültetjük rá sehol. Úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fiúerek módjára. Betámaszt, én tartom, ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
5: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong.
7: Egy fokkal komolyabb.
5: Mennyire szorong, te jó Isten.
7: Péter azzal kezdve, hogy belépünk a szállásra, lepattintja róla. Ahogy tudjátok ezt a külső
5: az házat.
6: Elején a műanyagot.
7: Megnézi, meglátja, hogy Kosztos már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
8: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közmeghallgatást tartanak jövő héten Bogádon. Napközben többfelé számíthatunk kisebb-nagyobb esőre. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Október 14-én tartja közmeghallgatását a Bogádi Képviselőtestület, ahová várják a település lakosságát, illetve a helyi szervezetek képviselőit. Az eseményen a Bogádi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel a megjelentek, és a javaslataikat is várják. A kérdésekre a testületnek, illetve az érintetteknek 15 napon belül kell választ adnia. Az esemény szerda délután 6 órakor kezdődik a helyi művelődési házban. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programba. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 30 év alatti pályakezdő diplomás fiatalok jelentkezését várják, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával, és szívesen szereznének szakmai tapasztalatot a hazai közigazgatásban. Az ösztöndíjasok jövő februártól 7 hónapon át dolgoznak majd egy általuk választott minisztériumban, majd 3 hónapos külföldi szolgálat következik, egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. A jelentkezési határidő október 31-e. A részletekről a kormányhivatalok oldalán lehet tájékozódni. Ezen a hétvégén folytatódnak a labdarúgó MB3 küzdelmei. A délnyugati csoportban szereplő PTE Peac ezúttal hazai közönség előtt játszik. A vendég a Ferencváros 2-es számú csapata lesz. A meccs ma délután 1 órakor kezdődik. A PMFC idegenben a Siófok ellen lép pályára ebben a fordulóban. Ezt a találkozót vasárnap rendezik, szintén délután 1 órától.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontépítési munkákat végeznek a Hirdi bekötő úton. Egészen az év végéig a helyszínen útszűkületre kell számítani. A 66-os főúton Magyarszéktől északra burkolatjavítási munkák zajlanak. Oroszló irányában napközben lezárják a külső sávot. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komló-Magyarszék összekötő úton. Itt útszűkület van érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma dél-délnyugat irányából tovább növekszik, vastagodik a felhőzet. Délfelől egyre több felé várható a nap folyamán eső, zápor. A szél azonban általában mérsékelt maradt térségünkben. A hőmérséklet a délutáni órákban is 20 fok alatt marad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá? Iskolába viszik a kis fikatúrok, ott ülnek még a hátsülésen, ahogy írta Barnabás. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
1: hát engem
0: hogy
1: ott 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
0: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
1: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszakai sötét volt.
0: Hát szerintem már nincs jól a magyar.
1: Nem mondok jókat, szerintem nem
2: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog. Igen. Ugye, tehát még nem
0: 7 óra miatt nem gyanakodnak.
2: Nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
0: Jó fejség nincs.
2: Szerintem kevés.
0: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban. Igen. Itt az ősz, nincsenek. Lenyomták ősz a szeptembert.
2: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
1: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
0: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
2: 15. Hát nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
0: Igen, 3 undok.
1: Szerintem undok. Senki nem veszi fel.
0: Jó. Tessék. Lackó legenerált
1: senki
0: számokat.
1: Fogja felvenni.
0: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki. Itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal. Na Lackó, a puha kacsoddal a kössébe egy számot, és kezdjük el bombázni, jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
2: Gyünacsi.
0: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Cippeket kérek tőletek is. Jó. Mit éreztek?
2: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
0: Mondom, hogy Erika kozmetikus karcagi.
2: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy mi nem indulunk el.
0: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
1: Jó, egyedül húzatok be nekem, köszönöm.
0: De várj, mi volt a tippet?
1: Senki
0: nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéria lakatos, Püspök 60-ban van, kicsit ájszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
3: Szám nem elérhető abban az esetben, ha ön hozzájár...
0: Kettőt húzzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
1: Nem, ez nem számít találatnak.
0: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos
1: telegettünk.
0: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti. Kicsit visszafogott.
2: De most miért a karosszédia lakatost, azt elvesztettük?
0: Ez nem vette föl.
1: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
0: Gyere, Péter, gyere. Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
1: Halott?
4: Halló.
0: Mondom. Kedvi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élő adásban mondjuk a rádió egyen Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
0: Kedvi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulat felmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam. Úgyhogy abszolút.
0: Jaj, de keresztevet kaphatunk?
4: Márta.
0: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
0: Budapesten.
2: És nyugdíjas?
4: Igen.
0: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
0: Hát ez milyen szabad nyugdíjas
4: élet. Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar, és amihez kedve van.
2: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
4: De nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek.
0: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Köszönöm, minden jót nektek.
0: Köszönjük,
2: ciao, jó egészséget.
0: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
2: És jól van.
0: Nagyon jó.
2: Hogy lehet jó legyen?
0: Értem, érzem, de érzem, jön a Tibi.
1: Jön a Tibi,
0: nagyon jön a Tibi.
1: De ez már erre fusztod a Tibinek, hogy...
0: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
1: Na, ahogy felhívottnánk a rakamúzi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
0: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
1: Szerintem.
0: Igen?
4: Halló?
0: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
0: Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
5: Csupa föl vagyok.
0: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
5: Kata!
0: Jó reggelt, Kata! Hát Kata is
2: megy. Megeződhetünk, Kata.
5: Na, ez nyugodtan.
2: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
0: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
5: Miskolc Tapolca, Avalon.
2: Nyaralgatunk!
0: Wellness-ezgetünk?
5: Dolgozunk.
1: Az egy nagyon jó kis hely.
0: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
1: Igen,
5: találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
0: voltunk már
5: ott. Ismerősök vagytok.
0: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
5: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de... Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
0: Az jön majd, igen.
2: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
0: Minket csak a rossz hírek érdekel.
2: Én csak azt keresem.
0: Igen, csak a rossz hírekre megy rá, a pozitívumok nem érdekesek.
5: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
0: De jó.
5: Úgyhogy jó, minden rendben van.
2: Jó, de az egészségeddel csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
0: Igen, azért csak beteg vagy, vagy van valami, nem lehetsz egyre jól. Hát
5: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok... Most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
0: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
5: Igen.
0: Miskolc Tapolca.
2: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
5: Nem.
1: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és porcánkörmeket épít.
5: Kisfodrásnál voltam, tehát hogy a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
1: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó a hajad.
0: Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
1: Küldj egy nyugodtan a vouchert, jövünk.
0: Igen, ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjén.
5: Jó, hogy ne.
0: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó. Sziasztok. Gyerekek.
2: Na, két hölgy.
0: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, very Gábor. Good. Tessék?
1: Very good magyar.
0: Gábor, de... Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Haló?
5: Haló?
0: Szerencsém. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt.
0: Kezdjük csak, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
1: Eszter. Sebestyén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban.
0: De... Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
5: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat.
0: A telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
1: Vagy a Sebestyén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
5: Köszönöm kérdését, még kora reggel van, nemrég kezdtem, úgyhogy...
1: Na, tessék!
2: Már ez munkában?
0: Szorgos a magyar. Munkában?
5: Igen.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
5: Melinda,
0: hol értünk el, merre vagy az országban?
5: Dunalmás,
0: láttam meg. Nem.
1: Hallom a forgalmat a háttérben, most éppen úton vagy? Most dolgozni?
5: Igen.
0: Dolgozom, mit dolgozol?
5: Kereskedelem.
0: Kereskedelemben dolgozol. Jó, de úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
5: Hogyne, igen.
0: Szó, jó. Ja, értem, akkor azért annyira nem. Jó,
1: Melinda, nem egy ilyen reggeli alatt, úgy veszem észre.
0: Melindának nagyon korábban.
1: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?

0: Jó, nagyon jön az Oli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
1: A lábúja megvan?
0: Egy lábúja hiányzik, és...
2: Kis Ádám.
0: Haló?
3: Kis Ádám.
2: Igen.
3: Jó reggelt,
0: jó reggelt, jó reggelt kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Rászkó... Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
2: Persze, tessék.
0: Egy keresztet kaphatunk. Merre fogsz
3: felépni mostanában Ádám? Igen, kis Ádám, Ádám,
0: de nem az a kis Ádám, nem a humorista kis Ádám.
2: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
2: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott. Hát
1: a környék gyönyörű, csak ugye a bányászat óta.
0: Igen.
3: Nem álltok, nem álltok jól. Kis szobra ott valahol.
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
2: Én a távfelügyeleten, a multi-elemzi eltényen dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
2: Pontosan, pontosan.
3: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
2: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják át.
0: Igen.
1: Lenne valami jó, jó buli, de...
3: Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izéje katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre, van jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
2: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az október, ez milyen a köz, ugye a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
2: Jó vagyok, kellemesen telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
2: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire jó.
1: A fizú.
3: Zsibad a balfarad.
0: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
2: Így van. Köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
2: Hát, elmegy. Nehéz.
1: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üdögélsz.
0: Igen.
2: Hát azért van. Nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
2: Ciao,
0: hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
1: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
3: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba, valaki találjunk.
3: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
1: Hát az mi?
3: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Én egyelőre azt látom, hogy jól vagyok.
1: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Mennünk el. Ja, ilyen gyorsan.
1: Mi van, de egy Gyula?
3: De mész, nő vagy férfi? Mi, hogy egy farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivett? Ivett.
1: De szerettem. Ivett. Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet.
3: Ivett, vagy nem Ivett? Vagy Ivott?
0: Ivett egy presszóban dolgozik.
3: Ahol Ivott?
0: Ahol Ivott, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk abban. Úristen.
3: Na jó, hát szívesen. És
0: gyere, Ivett. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Jön, be kell adni.
4: A Ivott szám jelenleg nem elérhető.
3: Nem akarja. Próbálja. Beivott.
0: Én szeretem ezt a hangot.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: B. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Bogytán az időt.
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rátférne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
9: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove abban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
10: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
11: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió.

0: igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50, a 44.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Keys a 47. helyen szólalt meg. 46. Cyril-től a Stumbling In. So 45. Topic, Fastboy, Forget You. Most énekelt Alex Warren, az Ordinary a 44. 43. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Rehab.

listán egy kanadai DJ hölgy, blond is, 38. a Walking on a Dream. 2015 óta ad ki dalokat blond is, az első zenéi ezeknél egyébként sokkal, de sokkal sötétebbek voltak. Ma már másképpen látja a világot, van családja is, és nagyon sokat jár Indiába is meditálni, és azt mondta, fel kellett fedeznie önmagát. Blond is készítette a remixet az Empire of the Sun Walking on a Dream című dalához, és a Rádió 1 Top 50-ben a 38.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai slágervegy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyét. Kevin Parker a Tame Impala egy személyes tagja a stúdióban, a koncerteken viszont egy állandó zenekar kíséri. Na ő mondta, hogy ezután a dal után jött arra rá, hogy a jövőben is énekel.

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, a Rádió 1-es újdonságok közül a Lovers on the Dance Floor-t indítottam a 30. helyen Blondistól. Mondtam, hogy több dala is a listán található. Blondis kislányként a gimiben rengeteget

0: sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió Egy Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Mi vagyunk a Rádió Egy!
3: Györke Attila vagyok.
4: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
5: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
6: Az én nevem Jomino.
7: Sziasztok, én Regál Lili vagyok.
8: Sziasztok, én Jóri vagyok.
9: Mi vagyunk a diszkosi!
10: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
11: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
12: Újra jön a Top 500.
11: A Fox Post applikációja támogatásával.
13: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió Egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
1: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió Egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rátférne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
10: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Magyarország egyik legnépszerűbb és legvidámabb a kapella együttese, a Vivat Bacchus idén ünnepli 25 éves jubileumát. Ebből az alkalomból pedig egy két felvonásos esten szórakoztatják a közönséget, ahol a legnépszerűbb zenei stand-up történetekkel összekötve, meglepetés vendégekkel, túlnyomóan vicces, helyenként könyvfakasztó hangulattal várnak minden érdeklődőt a Pécsi Kodály Központban október 10-én péntek este 7 órától. Októberben megtekinthető a Pécsi 3. Színházban a Faladja a másikat, avagy közjegyző az emeleten játék. Mácsai Pál estje, műhely látogatás, majd jön a gyertyafénykeringő a 3-1 ágyban, a Kisvárosi Mámor, és színpadon lesz a Márvány Likör, Terrió, Humor és Ámor két felvonásban. Leírások, részletek a Pécsi 3. Színház weboldalán. Jön a nagy őszi-téli bőrze az Új Vásárcsarnokban. Baba, gyerek, tini és felnőtt holmikat is beszerezhetsz a boltjár töredékért október 11-én 8-tól délig. Gyerekprogramok, széles kínálat, jó parkolás, tágas sorok. Részletek a Pécsi Mami weboldalán. Az Én Szívem Játszik, Lábas Viki összművészeti estje, ami egy generáció dilemmáit állítja a színpadra ritmusból és szenvedélyből szőve. Az eredetileg május 12-ére meghirdetett Lábas Viki est technikai okok miatt most október 14-én kerül megrendezésre az eredeti helyszínen Pécsön a Kodály Központban. Új magyar thriller érkezik a Pécsi Uránia moziba, méghozzá a premier előtt. Az Örökség című filmet október 18-án vetítik, az alkalomhoz pedig közönség találkozó is kapcsolódik. A Futni mentem alkotóinak új filmjét Tasnádi István írta és rendezte, főbb szerepekben Mucsi Zoltán, Molnár Áron, Lengyel Tamás és Udvaros Dorottya. Éjszakai fürdővel készül a Harkányi Gyógy és Strandfürdő október 24-én. Az est hangulatához a forró ritmusokat DJ Dominik és DJ Hessi szolgáltatja. Különleges élmény este 8 és éjfél között. Részletek harkanyfürdő.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
12: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
0: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a megyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
3: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
10: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottál.
13: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most.
1: Rádió 1.
10: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.
10: A 28.

0: Rádió egy top 50. A 26.
1: A Live It All, Lost Frequencies a folytatásban, aki a karrieri elején otthon a hálószobájában készítette a zenét, szóval egyáltalán nem úgy indult a karrier, hogy rögtön hatalmas stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Live It All, Lost Frequencies-től ezen a héten a 26.

gyengéje. Nem sokára lejátsszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Várjuk természetesen még a szavazatokat. top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. A social felületeinken is lehet szavazni üzenetben, Facebookon, Instán, TikTokon. Kinek milyen zene tetszett az elmúlt 20 évben, tessék elárulni nekünk, mi nagyon szépen köszönjük. Én pedig most itt a Top 50-ben a heti listánkon mutatom, hogy mely dalok vannak a legjobb 20 előtt. Ugye 26. volt a Live It All, Lost Frequencies újdonsága, 25. Purple Disco Machine, How's This és a Beat of Your Heart. Selena Gomez, pont az előbb énekelt Single Soon, ez a 24.

0: Rádió 1 Top 50, a 22.
1: Egy friss Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól a Better Times, ami már majdnem a legjobb 20-ba ugrott, 22. Azzal az énekesnővel Barbzal, akinek a neve még lehet, hogy kevésbé ismert, pedig a hangját már több nagy EDM slágerben is hallhattuk, legutóbb Martin Garrix oldalán. Robin Schulz, Barbz és a Better Times, 22. a Top 50-ben.

a Rádió 1, ez a Top 50, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbzal, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave a 20. Az imént hallott Camerad-dal a Hug Yourself ezután érkezett a 19. helyen. Martin Garrix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Mag idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám, David Guetta, Martin Garrix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Garrix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Garrix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben, a Sleep Tonight a 17. helyen szólt Samfeltől, Switch Disco-tól és Rehab-től. Innen megyünk tovább, 16. Ray Dalton és a Blood Running. A 15. Martin Garrix-től a Butterflies.
1: Rádió 1 Top 50, a 14.
0: A friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warren-től a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, azonnal eszébe jut a felesége és az első találkozásuk. Ugyanakkor persze tökéletesen működik ez a dal úgy is, hogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió E! Rádió egy top 50. A 13.

Senfeld, Heart Like Mine, 5. Cabaret, Be Mine, 4.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamelt 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
7: Hunyavá szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes pék sütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
11: Svájci precizitás minden egyes csészében.
12: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
11: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
12: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
11: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
13: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forint alól csobban!

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai

0: Kellemes délután, ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Lepörgött a Daily Mix zenei lista, ebben az órában a slágereké volt a főszerep, de a folytatás már a baranyai programajánlatoké. A stúdióban Molnár Kristóf, persze a slágerek is szólnak mindjárt tovább, Kamrád dala az élen, első helyen lesz a Be Mine, itt a 93,8-on Mohácson.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz! Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét! A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Az Én szívem játszik, Lábas Viki összművészeti estje, ami egy generáció dilemmáit állítja a színpadra, ritmusból és szenvedélyből szőve. Az eredetileg május 12-ére meghirdetett Lábas Viki est technikai okok miatt most, október 14-én kerül megrendezésre az eredeti helyszínen Pécsen a Kodály Központban. Októberben megtekinthető a Pécsi harmadik színházban Mácsai Pál estje, műhelylátogatás, majd jön a gyertyafénykeringő a 3-1 ágyban, a Kisvárosi Mámor, és színpadon lesz a Márvány Likör, Terrio, Humor és Ámor két felvonásban. Ismét Pécsváradi Leányvásár, a több mint 300 éves múltra visszatekintő népművészeti és közéleti esemény 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét október 16-a és 18-a között. Folklór műsorok, kézműves vásár, színpadi programok, nagy koncertek várják a közönséget. Sztárfellépő a Bagosi Brothers Company, Daniel Fi, a Neoton, a 4-es Street, a Trio Mantili és a Góvi. Új magyar thriller érkezik a Pécsi Uránia moziba, méghozzá a premier előtt. Az Örökség című filmet október 18-án vetítik, az alkalomhoz pedig közönség találkozó is kapcsolódik. Részletek, leírások a Kultik Pécs Uránia mozi honlapján. Fenntartható értékteremtés a közösség erejével. Egy beszélgetés a fenntartható fejlődésről október 20-án, ahol a Holcim Magyarország Kft. Bemutatja a fenntartható és innovatív megoldásait, melyet hozzászólások és közös beszélgetések követnek. Helyszín Pécsen a Voke Vasutas Művelődési Ház földszinti nagyterme. Éjszakai fürdővel készül a Harkányi Gyógy és Strandfürdő október 24-én. Az est hangulatához a forró ritmusokat DJ Dominik és DJ Hessi szolgáltatja. A Lilion produkció előadásában lesz látható az Elvált Nők klubja. A kultfilm nyomán készült fergeteges musical 3 nőről, akik egy közös veszteség után újra egymásra találnak. Jegyek elővételben kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93,8.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Kellemes délután, ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Rövidesen kis autó és modell bőrze várja majd az érdeklődőket és a gyűjtőket Pécsen. Ez lesz a 17. alkalom a Pécsi Kulturális Központban. Hát nagy az érdeklődés, úgyhogy sokan örülnek ennek a programnak, ahogy a Képregény Fesztiválnak is. Szintén Pécsre kell menni ahhoz, hogy meglesd a legújabb kiadásokat, vagy éppen a ritkán látott darabokat. Sőt, két színpadon egész nap beszélgetésekkel és edukatív programokkal körbejárják a képregények és a popkultúra érdekesebb kérdéseit. Irány a PTA kancellária, ott lesz a program egész nap. Mindehhez jó szórakozást, ahogy a slágerekhez, hiszen hozzuk a következőt.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy külön jótékonysági orgona hangversenyt tartanak majd Komlón, a komlói Szent Borbála katolikus templomban. A cél pedig, hogy a köztérre tervezett Szent Borbála szobrot fel tudják majd állítani. Radnai Tamás orgona művész várja az érdeklődőket, akár ez is lehet egy hétzáró program. Csak öltöz rétegesen, hiszen marad a 16-17 fokos átlag hőmérséklet futózáporokkal, pont ezért válogatunk mi a nyári dalokból. Egy kicsit feldobjuk a délutánt a következő slágerrel, holnap dél és kettő között pedig jövök vissza a baranyai témákkal. Mára elköszönök, Molnár Kristófot hallottad a 93,8-on Mohácson.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Az Én szívem játszik, Lábas Viki összművészeti estje, ami egy generáció dilemmáit állítja a színpadra, ritmusból és szenvedélyből szőve. Az eredetileg május 12-ére meghirdetett Lábas Viki est technikai okok miatt most, október 14-én kerül megrendezésre az eredeti helyszínen Pécsen a Kodály Központban. Októberben megtekinthető a Pécsi 3. Színházban Mácsai Pál estje, műhelylátogatás, majd jön a gyertyafénykeringő a 3-1 ágyban, a Kisvárosi Mámor, és színpadon lesz a Márvány Likör, Terrió, és Ámor két felvonásban. Új magyar thriller érkezik a Pécsi Uránia moziba, méghozzá a premier előtt. Az Örökség című filmet október 18-án vetítik, az alkalomhoz pedig közönség találkozó is kapcsolódik. Részletek, leírások a Kultik Pécs Uránia mozi honlapján. Ismét Pécsvár a Dileányvásár, a több mint 300 éves múltra visszatekintő népművészeti és közéleti esemény 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét október 16-a és 18-a között. Folklór műsorok, kézműves vásár, színpadi programok, nagy koncertek várják a közönséget. Sztárfellépő a Bagosi Brothers Company, Daniel Fi, a Neoton, a 4-es Street, a Trio Mantili és a Gobi. Fenntartható értékteremtés a közösség erejével. Egy beszélgetés a fenntartható fejlődésről október 20-án, ahol a Holcim Magyarország Kft. Bemutatja a fenntartható és innovatív megoldásait, melyet hozzászólások és közös beszélgetések követnek. Helyszín Pécsen a Voke Vasutas Művelődési Ház földszinti nagyterme. Éjszakai fürdővel készül a Harkányi Gyógy és Strandfürdő október 24-én. Az est hangulatához a forró ritmusokat DJ Dominik és DJ Hessi szolgáltatja. A Lilion produkció előadásában lesz látható az Elvált Nők Klubja. A kultfilm nyomán készült fergeteges musical 3 nőről, akik egy közös veszteség után újra egymásra találnak. Jegyek elővételben kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Október 10-e van szombat, és hát, hogyha valaki szeret köszöngetni az évszakoknak, akkor ma érdemes kiírni, hogy hello ősz, mert hogy abszolút megérkezik a lehűlés az esővel együtt, és hát ebben az órában is szólnak az igazi mai slágerek. Az aktuális kedvencek között Alex Warren nem sokára, elhozom Lloyd dalát, és Rádió 1-es DJ-ket is természetesen. A közvetlen folytatásban például Regál Lilit, ez a Heal Me.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Loi Golden Summer. Hogyha valaki Németországban jár a napokban, és kifolyik a rádióból ez a zene, jól észleli, mert ugye ez jelenleg a második legjátszottabb rádiós dal Loi hazájában, ugye ő egy német Z-generációs előadó, és nálunk is nagyon nagy menetben van. David Puente ezzel közösen készítette el a Golden Summert.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puente.
1: And

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ami jön nem sokára, az egy vidám olasz house zene, a Tech House szakember. Még hogy nincs szakember, Alex Genji érkezik, akinek a zenéit évek óta olyan sztár DJ-k pörgették már, mint Pete Tong, Sasha, John Digweed, Bambolé, ez jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Joey.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most Amerika egyik kedvence, Alex Warren, aki a nehéz gyerekkora után most gyakorlatilag a gyerekkori álmait sorra valóra váltja, a héten Jimmy Fallon show műsorában vendégeskedett. Őt hozom, ez a Fever Dream.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Október 10-e van szombat, és ma van világszerte az Ölej meg egy dobost világnap. Nem tudom, hogy tudtunk-e erről, mennyire köztudott Rádió 1-esek. Szóval, ha van az ismeretségi körünkben egy dobos, egyszer csak menjünk oda hozzá, és mint egy szíves bocs, öleljük meg őt. Az életre hívója azzal magyarázzák ezt a napot, hogy a különböző bandák dobosai indokolatlanul a háttérben vannak. Na, és hogyha valaki tud dobolni, akkor gyakorolhat egy kicsit ezen a dalon nem sokára. Hozom Lloyd!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Mi vagyunk a Rádió 1!
3: Györke Attila vagyok.
4: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
5: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
6: Az én nevem Jamina.
7: Sziasztok, én Regál Lili vagyok.
8: Sziasztok, én Jauri vagyok.
9: Mi vagyunk a Diszkosi.
10: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
11: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
12: Újra jön
11: a Top 500.
12: A
11: Fox Post applikációja támogatásával.
13: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
1: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Minelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: Rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Hogy tán az időt?
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
0: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
7: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Az Én szívem játszik, Lábas Viki összművészeti estje, ami egy generáció dilemmáit állítja a színpadra, ritmusból és szenvedélyből szőve. Az eredetileg május 12-ére meghirdetett Lábas Viki est technikai okok miatt most, október 14-én kerül megrendezésre az eredeti helyszínen Pécsen a Kodály Központban. Októberben megtekinthető a Pécsi 3. Színházban Mácsai Pál estje, műhelylátogatás, majd jön a Gyertyafénykeringő a 3-1 ágyban, a Kisvárosi Mámor, és színpadon lesz a Márvány Likör, Terrio, Humor és Ámor két felvonásban. Új magyar thriller érkezik a Pécsi Uránia moziba, méghozzá a premier előtt. Az Örökség című filmet október 18-án vetítik, az alkalomhoz pedig közönség találkozó is kapcsolódik. Részletek, leírások a Kultik Pécs Uránia mozi honlapján. Ismét Pécs vár a Dileányvásár, a több mint 300 éves múltra visszatekintő népművészeti és közéleti esemény 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét október 16-a és 18-a között. Folklór műsorok, kézműves vásár, színpadi programok, nagy koncertek várják a közönséget. Sztárfellépő a Bagosi Brothers Company, Daniel Fi, a Neoton, a 4-es Street, a Trio Mandili és a Gobi. Fenntartható értékteremtés a közösség erejével. Egy beszélgetés a fenntartható fejlődésről október 20-án, ahol a Holcim Magyarország Kft. Bemutatja a fenntartható és innovatív megoldásait, melyet hozzászólások és közös beszélgetések követnek. Helyszín Pécsen a Voke Vasutas Művelődési Ház földszinti nagyterme. Éjszakai fürdővel készül a Harkányi Gyógy és Strandfürdő október 24-én. Az est hangulatához a forró ritmusokat DJ Dominik és DJ Hessi szolgáltatja. A Lilion produkció előadásában lesz látható az Elvált Nők Klubja. A kultfilm nyomán készült fergeteges musical 3 nőről, akik egy közös veszteség után újra egymásra találnak. Jegyek elővételben kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a

új zene. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Hungary. És kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai

0: Micsoda hang, Sam Smith, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Csörgünk, úgyhogy ezt most felveszem. Rádió Egy, tessék, hello!
1: Szia, Nóra vagyok. Én szeretnék a több 500-as listával szavazni, hogyha lehetséges most.
0: Hát persze!
1: Tóth Abigail és Accent közös dalára szavaznék, a Sugar Daddy-re. Azért át közel ez a szám hozzám, mivel ezzel nyertem életem első Rádió Egyes nyereményét, a szülinapi partira szólt.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Ez egyébként olyan jó, hogy tudod mihez kötni a dalt.
1: Így van.
0: Valószínűleg tudat alatt így a fejünk, mert minden egyes dalt kötünk egy valamilyen érzelemhez, de akkor ezt meg is tudod így konkrétan.
1: Igen, hát ez egy nagyon nagy élmény volt, amikor sikerült 10-ként telefonálnom.
0: Felírtam a listára, és az a fantasztikus hírem, hogy ezzel megyünk most tovább.
1: Nem mondod. Köszönöm szépen, Márti, és nagyon szép hétvégét neked.
0: Neked is, szia!
1: Szia!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben, egy csörgünk, csak nem egy újabb Top 500 box, hello?
1: István vagyok, szeretnék szavazni.
0: Ó, de jó, figyelek István.
1: Mondjuk lenne egy-két ötletem. Először lenne egy Robert Miles, Children. Mondjuk aztán lehetne egy olyasmi, hogy mondjuk Michael Jackson, Billie Jean.
0: Ó, au! De nem fogom mindegyiket elimitálni.
1: Na jó, na hallgatjuk.
0: Ennyi volt a bennem élő Jackson. Mi legyen még?
1: Hát mondjuk lehetne egy Tiesto, Adagio. Szerintem az egyik legjobb zenéje. Azóta se hallottam igazán jobban.
0: Hát igen, amikor a trance nagyon nagyot ment. Bár ugye most Tiesto visszakanyarodott ehhez a hangzásához. Hát ez három nagyon különböző korszak, három nagyon különböző zenei stílus. Veled sem nagyon tud mit kezdeni az algoritmus, ugye, amikor a playlisteket kell ajánlani.
1: Az igazság, hogy én minden edő vagyok. Tehát én mindent meghallgatok, csak nem szeretem, ha mindenből, mit tudom én, egy húzamba 20-30 egymás után.
0: Na de itt azért vagy velünk a Rádió 1, mert készhez kapod a tutit, nem kell válogatnod itt az algoritmus választékából. Köszi szépen, mind a három voksot felírtam, nagyon jók.
1: Jó, köszi.
0: Szia.
1: Hello, hello, szia.
0: Hamarosan összeáll Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szól Dua Lipa dala, Lizzie elküldte a top 500 voksait. Sziasztok, kettőre is szavaznék, az egyik Offenbach és a Kacsi, a másik pedig Fritz Kalkbrennertől, a Back Home. Nagyon szeretjük. És egyébként többször is találkoztunk már vele a Top 500-as listánkon. Hamarosan újra elindítjuk Magyarország leggrandiózusabb sláger listáját, top500kukacradio1.hu vagy a forró drót 0620 311 111, akár ebben a pillanatban is jöhetnek a voksok. Én pedig ebben a pillanatban Sam Felt és a Switch Disco közösét indítom. Sleep Tonight.

csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első, Amerikában Ella Langley és a Choosing Texas, hát az ott nagyon nagyot megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy igazán belevaló csaj, Bibi Rexa és a New Religion, a Faithless-tel közös dal. Nem olyan rég, Bibi Rexa elárulta, hogy egyrészt még mindig társat keres, nagyon őszintén szokott a magánéletéről beszélni, és azt is elárult egy podcast műsorban, hogy nem kell, hogy a srác 10-ből 10-es legyen, egy 6-os 7-essel is beéri. Mondjuk ezt a sorszámozást sosem értettem, mert annyira szubjektív, hogy kinek mi a 6-os 7-es, na mindegy. Tehát ő egy olyan társat keres, aki a legjobb barátja is lesz majd. Bibi, jó az irány, bátorítalak. Szóval valaki érzi magában a cheat, Bibi Rexa társat keres még mindig. New Religion, ezt meghozom mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak itt.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is ezt garantálom. A mikrofonnál délután 5-ig Kismárti, 5 órakor toppan majd be egy könnyed Ali Hop kíséretében Kuki a francia Muki, aki 2 órán át mixel, majd élő kívánságműsor is lesz. 8-tól diszkosít, aztán World is My Radio Show. Most pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na jó van, alakul már ez a bekuckózós őszi októberi idő, úgy látom. Judittól kaptam egy Viber üzenetet, a Badacsonyban van a csajokkal, így fogalmazott, borfesztiválon, és kávéznak éppen egy fedett teraszon, miközben csepereg az eső. Ez egy nagyon romantikusan hangzik, úgyhogy a kávézáshoz egy sztár vendéget is hozok nektek, lányok. Sabrina Carpentert, ő szolgálja fel az espresszót, aztán érkezik majd nem sokára Cookie, a francia Muki, Before Party Show-val 7 órakor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: kapunk, úgyhogy gyorsan felveszem. Rádió 1, tessék, hello!
1: Szia Márti, Magdi vagyok.
0: Hello Magdi!
1: És erre a számra szeretnék szavazni. Csak magyarul tudom a címét, és az előadóját nem tudom. Eső cseppek, emlékszel arra a számra?
0: Raindrops? Raindrops!
1: Na, még akkor arra is szavazok.
0: Ja, rain falls! Majdnem. Arra gondolsz?

0: jó van, felírtuk ezt is a listára. És köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia, Magdi.
1: Szia.
0: Én már nagyon várom ezt a hétvégét. Kamrát barátunkkal is biztos találkozunk majd a Top 500-as listában.

ez csak igazi mai sláger, mert 9 perccel járunk 5 óra előtt. Gyors pillantás még az SMS falra, itt van velünk Éva. Szia Márti, te mikor pihensz? Reggel is hallottalak, meg most is. Színvonalas a műsor, sok siker továbbra is. Éva, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Hát most például pihenni fogok, mert jön Kuki, a francia Muki, aki 2 órán át mixel majd, bizony. Aztán élő kívánság műsor is lesz, 8 órától diszkósít, 9-től pedig World is My Radio Show. Továbbra is jöhetnek a Top 500 voksok e-mailben, SMS-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
8: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
0: Reklámot hallottak.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
2: Ez a Rádió 1.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órában mixelek nektek az igazi mai slágereket. Megszakítás nélkül bulizunk, egy nagyon titalágyó egy ilyen, tudjatok nagyon jól. Minden nap 17 óratől mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Rögtön érkezik az orosz DJ, Alex Kenji, Bambalé. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy szuper szórakozást, italágyó egy ilyen, hangerő maximálisan, hadd szóljon!

tárolvon szólanak fiúk, és a szám címe Rain, azaz eső. És úgy tűnik, hogy hát nézem az időárást, jön az eső itt Magyarországon, már mondjuk nem baj, mert nagyon-nagyon száraz a föld. Szóval, hölgyeim és uraim, fogjátok sok szeretettel itt a rádió egyen, a legújabb Fischer, és a szám címe Rain, óriási sláger, óriási muzsika, hangjöre maximálisan, és tessék érvezni. Cookie, adj neked a tempót itt a rádió egyen!

világsztár, és nemrég, vagy egy pár évvel ezelőtt, kinek volt a párja? Calvin Harris. Jön akkor Taylor Swift nálunk, és ezen címe The Fate of Ophelia. Ez egy Buzz remix. Benne vagytok?

érkezik egy úriember, aki tessék kapaszkodni, 6-szor lett az number one DJ a világon. Bizony, 6-szor ő a number one DJ, Monsieur David Guetta, és ott van mellette Kid Cudi. Egy picit nosztalgázunk, érkezik Memories, ez pont jó Memories, azaz, hát múlt idő, igen, nosztalgia, stb. Ez jó lesz? Ha?

szeptember végén olyan bulit csináltálának, fiúk, én ott voltam, tőle 2-3 méter a diszkos pult mellett, esküszöm, 10 év után újra mentem bulizni, és nem bántam meg. Peleg, és a zene kitűnő shine, ajaj. Ho-ho-ho! Bár csak ez nem lett volna. Na mindegy, kukikám. Menjünk tovább, érkezik egy jó kis Avicii hangulat. Bizony, pedig Crazy Bizarre van szó, és House of Prayers a legjut, a szem címe Fresh. Hát igen, Avicii nagy DJ volt, nagy producer volt, túl hamar elment,

0: Ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi ma is legyen egy Purple Disco Machine volt hallható, és Something on My Mind. Hamarosan folytatódik a Before Party show, annak fiúk egészen 19 óraig. Még egy órán keresztül mixelek nektek az igazi ma is legyeneket, és kivel telekozunk hamarosan, azt is sem mondom, Sam Feld, és a szám címe Heart Like Mine. Oké? Oké!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: vagy valaki más? Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a megyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
2: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szó.

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mert Heart Like Mine. Nincs mese, 19 óraig bulizunk el egyet, 19 órától, hogy mondtad Kuki, 19 órától 20 óraig élő kívánság műsorol, de nem tartunk még ott, most mix. Még egyszer jó szórakozást kívánok mindenkinek, jó helyen vagytok itt a Rádió 1-en. Hidd el nekem!

klasszikus slágerit a Rádió Egyen, sőt, egész világszerten. Na jó, érkezik most még egy világsztárának, fiúk. Nem én. Ed Sheeranről van szó, és a szám címe Azizam. De ez egy jó remix. Ez nem az eredeti, ez egy remix, és szerintem nagyon jól sikerült. És ki csinálta, azt is elmondom. Funk Joy. Igen, Funk Joy. Azizám, Ed Sheeran, itt a Rádió Egyen, 19 óraig mixelek nektek az igazi más slágereket, még egyszer hangsúlyozom, jó helyen vagytok itt a Rádió Egyen.

Hát igen, mikor szerelmesek vagyunk, tínédzserként, nem nagyon akarunk hazamenni, inkább maradnak a barátnővel vagy barátjával, ugye? Ez volt a szent címe, hogy Don't Wanna Go Home, Medusa. Medusa, de szeretjük. Hát akik jönnek most, szeretünk is őket, nem? Offenbach, Arányosak, egy francia DJ párról van szó. A szám címe Overdrive. Ez egy kis feldolgozás, valamikor régen Kim Wilde énekeltek, Kolumbia, jól emlékszem, és hát kicsit elcsíptek a melódia, megváltoztatták a szöveg, és jó sikerült! Hát mit kell kötekenni? Nem kell! Nagyon jó minden! Jönnek a Offenbach, Overdrive! 19 óraig mixelek nektek. Jó helyen vagytok!

0: nem sokan remixelek tovább az igazi ma is legereket, és jön Ampere of the Sun, Blondie Salégüt, Walking on a Dream, már adatok velem, itt a Rádió Egyen, jó helyen vagytok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a megyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
7: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
7: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
2: Rádió 1. Miért

0: zene.
1: Akkor rádió egy.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Folytatódik a Before Party Show, önök fiúk, magyarul 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, és érkezik most Emperor of the Sun, a szem címe Walking on a Dream, Blondish Remix. Blondish itt volt nemrég, szombaton itt a stúdióban mixelni élőben egy órán keresztül az ő kis szettet, és tanultunk belőle. Komolyat, saj, nagyon komoly. Arél, önök fiúk, még egyszer mondom, 19 óraig mixelek, bulizunk-e nagyot, jönnek a Emperor of the Sun, Walking on a Dream itt a rádió egyen.

héttől 20 óraig élő kívánság műsor, jó? Oké, oké, mindent tudok rólunk, érkezik most a legújabb dalunk Kanál együtt, igen, azaz Kuki és Kanál, Kuki én Kanál jó barát nekem, és azt címe Fire, sokan kérdezik ki a zenekesnő, én mondom Alexia, ennyi, jó, mindent tudok, jön akkor a kis produkciók, igen, Fire az eszem címe, és ha esetleg teszik azt a zene nektek, akkor mikor itt van a kívánság műsorára, hogy jön, nyugodtan lehet kérni azt a dalt, jó? Nekünk jól esne. Allé, jön akkor Kuki Kanál együtt, Fire, fogjatok sok szeretettel a legújabb dalunk itt a rádió, hogy jön.

0: Cameron et Chassam Tsime, Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
8: Úgy is meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
9: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, a kívánságműsor elkezdődött. Itt van a mai első telefonaló. Halló, halló.
2: Kaku király vagyok.
1: Na mi újság?
2: Minden nagyszerű. Most már vagyunk bele az estébe, de...
1: Hát de nem. Buli lesz?
2: Buli lesz, persze, hogy buli lesz. Hát minden szombat este oda kell menni, nem?
1: Hát de, ahol vagyok plene. Jó van. Na, kivel mész bulizni? Barátaiddal, vagy nem tudom?
2: Barátaimmal.
1: Fiús buli?
2: Fiatal az ember barátaival. Egy fiú buli lesz, aztán hátra a végén lányoknál végig.
1: Kívánom neked!
2: Szóval
1: egy kis csajozós este, ugye? Úgy érzem.
2: Igen, majd megmeditálom a telefonszámot, aztán kérnek, hogy ha valaki
1: kérdezett,
2: akkor adják, padd meg neki. Lányok, de csak lányok nagy.
1: Jó van, oké. Na mit szeretnéd kérni?
2: Hát a legújabb regálindú számot. Ha már számodat nem lehet kérni a rádióba, akkor mindenképpen, ha már lányokról beszélünk, akkor legyen egy magyar DJ lány.
1: De lehet kérni az indárom, de most mentem X-ben nem rég, és érzem, hogy a regálindúbe jön neked.
2: Persze, a kis kék hajával nagyon aranyos.
1: Jó. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldöm minden single lánynak.
1: Igen.
2: Meg aki szereti.
1: Oké. Okay. Rendben, csajózós, köszönöm szépen, a telefonáltál. Jó bulizás estére, jó?
2: Neked is.
1: Köszi, ciao. Érkezik Regan Lili nálunk, a legújabb daltól, a szám címe Heal Me.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hey, what's up? It's Debbie Guerin. You're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig, anyok, fiúk, kicsit visszahangzik a hangon, nem tudom miért, lehetséges, hogy ki vagyunk kogosítva, mindjárt kiderül, haló.
2: Szia,
1: Kuki,
2: Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi. Hú, de jó kedved van, hallom a hangodod, jó. Páf, tis, pis, páf, püf. Jó, rossz kedved van, mi van?
2: Nem, jó kedvem van, minden oké.
1: Na jó van, oké. Jó ezt hallani. Viszont el kell mondjam valamit neked, gratulálok, mert jó az ízlésed.
2: Na, hát jó, de nem, hogy kértem.
1: Hát igen, az a Robin Schulz, amit kértél tőlem, a szám címe Better Times, ez valahol elképesztő.
2: Ja.
1: Ja, das ist gut, ja, most már beszélünk németül, ja, ach, ich bin Cookie, ja, das ist zusammen, ja, Radio 1. Szabadtuni kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, mindenkinek, aki szereti.
1: Azt az a Juhasz Gergely kedvenc mondatot, tudod, mit szokott cseri, mikor valaki ezt mondja? Leteszi.
2: Hát, ez van.
1: Jó van, oké. Jó volt veled beszélni, vigyázz magadra, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszönjük
1: neked is. Hello, hello! Érkezik Robin Schulz nálunk, a szám címe Better Times.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Cookie Weekend Show
2: a Rádió Egyen.
3: Kívánság műsor, 20 óraig mindjárt vége, de van még egy telefonaló. Halló, halló!
4: Szia, Niki vagyok, és szeretnék küldeni egy számot.
3: Na, először, hogy vagy?
4: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Minden szupi.
3: Minden szupi, jó. Melyik dal gondoltad?
4: A legújabb Blondie számot szeretnék küldeni.
3: Ez nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
4: A legeslegjobb barátnőmnek, aki most töltötte a 42. születésnapját, Orsinak.
3: Ó, boldog születésnapot kívánunk neki, mert nagyon fiatal. Nagyon fiatal. Én nem szeretem, mikor az emberek azt mondják, hogy 40 éves múltál, vagy 50 éves múltál, akkor már vége. Adjunk már, hagyjunk már. Ez már 100 évvel ezelőtt voltál egy ilyen, most már fiatalok maradunk 80 évesig. Ez a minimum.
4: Így van, a 40 az új 30.
3: Így van, így van. Jó van, akkor még egyszer boldog születésnapot kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
4: Én is köszönöm szépen, további szép estét.
3: Köszönöm, ciao, ciao, szia-szia.
4: Szia-szia.
3: Érkezik elő újabb Blond is nálunk tényleg, és Isten is megetszem adom, itt volt élőben mixelni az egyik szombaton, 6 és 7 között, és óriási bulit csapant, ő Blond is, és ez a címe Lovers on the Dance Floor. Blond is, itt vagy velem?
5: Hi, this is Blond is, and you're listening to Cookie.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, nem menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat, utána US Geri, és mi holnap újra telekozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen, vagy ma este személyesen Szolnokon, jó? Búcsúzom Lady Gagával, Paparazzi, Cookie voltam, legyetek jók, sziasztok!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
2: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
1: Mondtam.
2: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
1: Fresh Buddy sosem hibázik.
2: Akkor veszünk mi is egyet?
1: Ugyan, még egyet?
2: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
3: Hunyavál szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem úgy csinálsz.
10: A szoftver.
9: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
10: Hát az van, hogy hófogykos voltál, azt nem vagy az.
11: Hát akkor nézd meg a videót, hogy megjött az agya, vagy mi?
9: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
10: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, hogy a sokosság már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
9: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
11: Igen, csak és most már nem is kívánok.
9: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsántam 25 évesen.
11: Bungee, te ugrottál egy csomót.
9: Biztos, hogy nem ugranék le. Na. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
10: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
9: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba a kettő darab képviselő fánként.
10: Sima leugrasztó.
9: Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
10: már. Most hát elnézek, én ezt leizzadok.
9: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
8: Diszkó! Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
13: Szevasztok, Szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy és indul a Diszkos Hit Rádió Show. Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és a játszoknál velem DJ Juniorral.
14: Ladies and gentlemen, my damon and herman, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagyon jó a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
13: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, Demecsernek köszönöm, budapesti a hajógyári klasszik, illetve a Csibészek VS Personal Jesus felkészül Balatonmára fürdőn.
14: Indítsuk az estét az ausztrál pszichedelikus popra, kúde pörög a nyelvem. Együttes a Tanami Impala lemezével, a Dracula DJ Junior remixével kívánok mindenkinek. Nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió egy csak igazi, mai slágermegy, DJ Junior, Bárány Attila és jómagam Hambai PG.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között a Gedeonok, Bendegúzok, Dánielek, Gedék, Gidák és Samuk, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kami Márton, Jantek Tamás, Roskumorian gimnáziumi osztálytársam, Belő Norbi és Széki Gabriella. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: November 7-én Budapesten Made in Italy Party, a részletek a rajongói oldalon kim vannak, és ennek fényében most pörgetek egy igazi olasz, hogyha az angyalok énekelni tudnának, akkor tényleg olyan hangjuk lenne szerintem, mint Andrea Bocellinek. Ő jön a folytatásban a Caruso, DJ Junior remixével megy tovább a diszkosi trédiósó.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma DJ Junior pörgeti, mellette a stúdióban Hanvai PG és Bárány Attila.
1: Ma este három helyszínen várok mindenkit sok-sok szeretettel, méghozzá Gyöngyösön, utána Bátaszéken és a fővárosban és a budapesti rezidenciámon, ahol nagyon csajos deep house zenéket fogok pörgetni.
2: Jugel itt volt Magyarországon és sok jó dalt játszott egyébként a szettjében. Mondjuk ez a Jamaican, ez az egyik legnagyobb slágere, de ettől függetlenül én ezt nem tudtam sokáig játszani, mert annyira össze-vissza darabolt egyébként a dal, és erről beszéltünk, hogy nem pontosan körökre jön ki bizonyos rész, úgyhogy csináltam belőle egy új DJ Junior remixet. Ez 100 szóltóval közös Jugel, a Jamaican DJ Junior van a Disco Shitben.

0: 100 százalék tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien Szindőlő, Diszkocsita Rádió egyen, Bárány Attilával, Honvai PG-vel, Svelem DJ Juniorra, és október 24-én Békés Csabán találkozunk.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy a nagy színpadon fogunk játszani, ugyebár a Mandakum Laude után. Pont ma 22-15-kor egy tudta, hogy én már korábban lemegyek, mert szeretem ezt a fesztivált. Békés Csabán jó fajta kolbászok vannak, és nagyon be foglak mározni.
2: Én meg azért megyek le korán, mert különben nem érek oda Sződre, úgyhogy biztos, hogy a legelsőbb között ott leszek már. Már alig várom, hogy a Mandakum Laude színpadra lépjen, aztán utána, hogy lelépjen, és akkor utána, hogy föllépek. Szóval nagyjából ez lesz.
0: Egyébként én csináltam még anno a Mandakum Laude-nek valami remixet, elő kéne vennem, de tényleg egy hivatalos megrendelés volt még a fiúktól. Most viszont megyünk tovább nem velük, hanem ezúttal egy Oliver Heldens dal, amit Kreider és a Young Punks készített el. Ez egy régi, ha jól tudom, Freeze dal, de azelőtt is volt már valami, AIOU, DJ Junior van a Diszkocsitában.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Az október 24-i fellépésünkkel kapcsolatosan beszélgettünk már pár perccel ezelőtt is, hogy a Magna Cum Laude zenekar játszik előttünk, mire mondta Junior, hogy felkérték egy hivatalos remixet. Hát én nem hivatalosat csináltam a vidéki Sanzonból még hozzá 2020-ban, vagyis 6 évvel ezelőtt. Ezt most nem fogom lejátszani majd, mert ezt hülye venni ki magát, hogy utánuk még egy kis Magna Cum Laude, de lesz, ami lesz, gyerekek. Mondjuk Bánat utca, a fiúk nagy örömére.
0: Volt egy ilyen remix turném egyébként annó régen, és ott játszottam ezeket a magyar remixeket, jó néhányat készítettem akkoriban, kimon egyébként a YouTube csatornámon meg tudjátok nézni, most viszont megyünk tovább, ez is kimon, csak ez már nemzetközi. Francia, Julien Jebel és az Air Conditionnel érkezik DJ Juniorban a Disco Sheetben.

0: szórakozás. Sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pizsi voltam. Köszönöm a követéseket az összes social media felületeimen. A saját cuccaim miatt írjatok nekem e-mailt a hambaipizsi@hambaipizsi.hu-ra. Ma este pedig Gyöngyösön, Bátaszéken és itt a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel. Jófajta kis house zenékkel. Szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt mivel szombat volt, ma kikerült Andrea Bocelli Caruso DJ Junior remix-el YouTube csatornámra. Minden egyéb elérhető itt, úgyhogy nézzetek meg, amiket ma játszottam, illetve a remixek, amelyeket nyáron készítettem a Facebook csatornámon, szintén elérhető a rajongói oldalamon. Megosztottam, ne felejtsétek el, november 7 Budapest Made in Italy Party. Rosalia-val, Björker és Yves Tumor közösével a Bergen DJ Junior remixeivel intunk mindenkinek pár. Természetesen holnap este 8-kor a hét utolsó napján is jövünk. Szevasztok!

spiacente. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: bevonásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati különkiadásunkat. 4 órányi mix vár rátok innentől, rengeteg újdonsággal a lemezjátszóknál, innentől a Loving Arms. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, pörgessük fel a World Is Mine Radio Show első óráját, nem is akármilyen zenével és dallal kezdek. Hypatontól az Out My Head, maradjatok itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es a Word is Mine Radio Show, a Laughing Arms lemezjátszói mögött jön az egyik saját zenéd, amit külföldön is játszanak a rádiók, ugye?
1: Igen, igen, igen, Európában több országban is játszak, többek között Németországban, Lengyelországban. Nagyon jó visszajelzések érkeztek, úgyhogy hát nem is kell sokáig várni már a következő dalig, amit Bekával közösen készítek, de addig is menjünk tovább a legújabb Laughing Arms-szal, ami Lost in a Dream, Teoma Lambada feldolgozása. Úgyhogy hallgassátok szombat éjszaka, úgyhogy pörögjünk rá a ma estére. Maradjatok itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary. World is mine

0: esti beindító zene. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en a Loving Arms lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Hát egy Grammy díjas csávóval menjünk tovább, egy francia DJ-vel. Úgy hívják őt, hogy Jugel. Azt hittem, hogy lecsapsz rá, hogy Kuki.
0: Grammy-t a Kukinak?
1: Igen, igen, igen. Hát Jugel is majdnem olyan jó, mint a mi Kukink, úgyhogy Jugellel megyünk tovább, és a Shine következik tőle itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: bulit otthon. Szavaztok!
1: Pörgünk tovább, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszótnál nyúlik.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: 2000-as listáját. A világ vezető lemezlovasairól David Guetta továbbra is az első, Lost Frequencies pedig két helyet javítva a tavalyi helyezéséhez képest a 17. Ő jön most.
1: Lévita, itt a Rádió 1-en, gyertek, hangosítsátok fel a Rádió 1-et!

0: Teste a Rádió Egyen, a Word is Mine Radio Show-ban. Ilyenkor mindig egészen éjjel egyig tart a műsor, most Newbik a lemezjátszóknál, 11-től Antonio is jön még. Üdv a most érkezőknek, hello Newbik!
1: Hello Geri, szevasztok! Egy félelmetes Dracula dal után érkezik egy igazán nyári feelingű, fantasztikusan jó zene. Ezt ugye már sokszor elmondtuk erről, már magáról a producerről is, és természetesen azt is, hogy fesztiválok, klubok, bulik, vagy épp a Rádió Egyen, ahol a legfontosabb Come to Life Cassiannal. Gyertek velük!

0: Calvin Harris még 2026 nyár végén, ez volt a Satisfy a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. New Week a lemezjátszói mögött, nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. A Faithless egyik legnagyobb klasszikusa érkezik, természetesen felújítva. Az eredetije 2001-ben jelent meg, 25 éve.
1: És ebből egy brutálisan jó Adam Beyer alt mix, tehát egy régi, módi feldolgozás, legalábbis a stílusát, a hangzásvilágát illetően, viszont ugyanaz az erőt, ami ebből kijön. We Come One, itt a Rádió 1-en, gyertek!

days of my life I become bitter seed.

0: Neked mára ez a kilépő zenét, hová mész innen?
1: Innen kérek szépen Bátaszékre megyek, úgyhogy nagyon várom.
0: Engedünk is, jó bulit kívánunk neked! Nyugvik után 11-től a lemezjátszóknál Antónia, úgyhogy maradjatok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mindenkinek innentől tehát Antonio a házban minőségi klubzenékkel és nagyon sok újdonsággal, és milyen finom gumicukrot kaptam már megint. Hello, Anti, köszi!
1: Hello, Rádió 1-esek! Édesen indul, ugye ez az egy óra? Hát hoztam Gerginek egy kis gumicukrot, hogy feldobjuk itt a cukortartalommal, felpörgessük ezt az egy órát, úgyhogy amivel indulunk, az nem más, mint egy igazi mai sláger, Sam Feld és a Heart Like Mine itt a Rádió.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Chris Lake és az Ease My Mind a fantasztikus Oddmob remixben szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a mostanté?
1: Maradunk ebben a morcos stílusban. Egy saját verziót készítettem el Robin Schulz dalából, úgyhogy ezzel is megyünk tovább. Érkezik a Better Times itt.

0: Zenéje van már csak ma este, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. Hová tovább utána?
1: Képzeld, Geri, én egy klasszik buliban fog játszani Budapesten, úgyhogy klasszik bulira föl, valamint rádiózásra föl. Hallgassátok a Rádió Egyet, legyen nagyon kellemes a hétvégétek. Jövő héten találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban. Egy dolgot el kell, hogy mondjak, jövő héten hátrébb húzódok egy kicsit, elmegyek pihenni, Gergő, majd bombázlak képekkel napsütésessel.
2: Ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy ígyatok egy forró kakaót.
1: Hát mi van a kakaóval? Kakaózás majd, buli után lefekvés előtt lesz.
2: Jól van, Ancikám, jó pihét.
1: Köszönöm, sziasztok, Rádió Egyesek, szia, Geri.
0: Ti pedig maradjatok néhány perc múlva éjféltől a Guest Mixben a lemezjátszóink.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen.

0: World is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, Olesziával bulizunk tovább, ő készítette a heti guest mixünket, ami a Medúzában indul. Ez az Edge of the

Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este a Guest Mixünkben a lemezjátszói mögött egészen éjjel egyig. Olessia.

0: Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a Word is Mine Radio Show szombati különkiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét. Ciao.
1: A Word is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, a World is My Radio Show guest mixe után már nem mixben, de szépen egymás után szólnak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. És én, mi meglepő, nem Király Tamás vagyok, Kis Márti a mikrofonnal egészen reggel 8-ig, akkor Balázsék, Weekend Balázsék extra, de ne szaladjunk ennyire előre. Ebben az órában is a legmenőbb énekesek, énekesnők, csapatok, DJ-k, producerek, most Ed Sheeran barátunk és az Azizám.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első, Amerikában Ella Langley és a Choose in Texas, hát az ott nagyon-nagyon megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi